Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: Szeretjük Nagyváradot. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
1: Will you count me in?

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Hivatalosan hatályba lépett a Románia és az Amerikai Egyesült Államok közötti szociális biztonságról szóló egyezmény. Közel 100 000 adófizető vett részt abban a nagyszabású országos felmérésben, amelyben az adóhatóság szolgáltatásait értékelték. Nyilatkozatban kötelezte el magát Kelet- és Közép-Európa 9 országa, hogy együttműködnek a mesterséges intelligencia alkalmazásában, beleértve a nagy regionális adatbázis központok létrehozását. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Hivatalosan hatályba lépett a Románia és az Amerikai Egyesült Államok közötti szociális biztonságról szóló egyezmény, jelentette be az Egyesült Államok bukaresti nagykövetsége. Az egyezmény a romániai állami nyugdíjrendszerre, illetve az Amerikai Egyesült Államok nyugdíj és társadalombiztosítási programjára terjed ki. A megállapodás lehetővé teszi a Romániában és az Egyesült Államokban ledolgozott évek összevonását a nyugdíjjogosultság megállapításakor. A nyugdíjat a két országban befizetett nyugdíjjárulékokkal arányosan számolják ki. Az egyezménynek köszönhetően elkerülhető a kettős járulék fizetés, és egyszerűsödnek az adminisztratív eljárások. Közel 100 000 adófizető vett részt abban a nagyszabású országos felmérésben, amelyben az adóhatóság szolgáltatásait értékelték. Az eredmények alapján a személyes ügyintézéssel és a tisztviselők hozzáállásával elégedettebbek az állampolgárok. A digitális platformok stabilitásával és átláthatóságával kapcsolatban azonban határozott elvárásokat fogalmaztak meg, jelentette be Alexandru Nazare, ügyvívő pénzügyminiszter. A tárca közleménye rámutat, az adófizetők elvárása egyértelmű, gyorsabb, stabilabb, intuitívabb és kevesebb bürokráciával járó online élményt szeretnének. A kockázatelemzések alapján az adóhatóság az utóbbi időszakban kiemelten ellenőrizte az online kereskedelmet, az alternatív szállítást, a házhoz szállítást, a képjármű kereskedelmet, az állokházakat, a valutaváltókat, valamint a kiugróan nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyeket. Nyilatkozatban kötelezte el magát Kelet- és Közép-Európa 9 országa, hogy együttműködnek a mesterséges intelligencia alkalmazásában, beleértve a nagy regionális adatbázis központok létrehozását, közölte a cseh ipari és kereskedelmi miniszter. A prágai nyilatkozatot aláíró országok a közép- és kelet-európai mesterséges intelligencia csúcs találkozón kinyilvánították, hogy az Európai Unió keretén belül közösen foglalkoznak az EMI alkalmazásával, megosztják tapasztalataikat és összekapcsolják az EMI-vel összefüggő infrastruktúráikat. A dokumentumot Csehország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia képviselői írták alá.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amböfett nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a Mi Rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plus FM hírszolgálat.
1: Jelentős változásokkal indul a 2026-2027-es tanév. A 9-eseknek teljesen új középiskolai kerettanterveket hoz. A magyar tagozatos általános iskolásoknak pedig a kommunikációra jobban fókuszáló román nyelvoktatást. Megkezdi a fűtési szezon előkészítését a nagyváradi hőszolgáltató. Szeptember 21-től fokozatosan feltöltik vízzel a távhőrendszer vezetékeit. A hazai lakosság jelentős része úgy érzi, pénzügyileg nincs felkészülve a nyugdíjas korára. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Jelentős változásokkal indul a 2026-2027-es tanév. A 9-eseknek teljesen új középiskolai kerettanterveket hoz. A magyar tagozatos általános iskolásoknak pedig a kommunikációra jobban fókuszáló román nyelvoktatást. Hogy a diákok és a javító tanárok ne szenvedjenek a kánikulától, korábban tartják a 2027-es érettségit. A módszertani megújulás mellett azonban bizonytalanságokból sincs hiány. A 9-esek nyomtatottan könyvek nélkül kezdik az évet. Ugyanakkor kérdéses a liceumi felvételi sorsa. A magyar tannyelvű 8-os osztályok számára új, átdolgozott román nyelv és irodalom tanterv lép hatályba. A módosítások elsősorban arra vonatkoznak, hogyan tanítsák és értékeljék a diákok nyelvtudását. Az idei ősz egy jelentős tantervi reform kezdetét is jelenti. A most 9. osztályt kezdő diákok az új kerettantervek és új tantervek szerint fognak tanulni. Ők az első generáció, ám várhatóan nyomtatott tankönyvek nélkül kezdik az évet. Megkezdi a fűtési szezon előkészítését a nagyváradi hőszolgáltató. Szeptember 21-től fokozatosan feltöltik vízzel a távhőrendszer vezetékeit. Ezért arra kérik a fogyasztókat, hogy addigra fejezzék be az ingatlanokon belüli rendszereken végzett munkálatokat. A hőszolgáltató felhívja a figyelmet arra is, hogy szeptember 21-e után már nem engedélyezi a fogyasztók belső rendszerein végzett javításokat. A lakótársulásoknak és az egyéni fogyasztóknak kell gondoskodniuk arról, hogy saját rendszerük megfelelő műszaki állapotban legyen, valamint minden megkezdett beavatkozást teljes befejezzenek és az érintett szakaszokat megfelelően lezárják. 10-ből 6 romániai állampolgárt foglalkoztat a nyugdíjaskori jövedelme. Derül ki a romániai nyugdíjrendszer című felmérésből. A megkérdezettek nagy része úgy érzi, pénzügyileg nincs felkészülve erre az időszakra. Úgy tűnik, a lakosság az állami nyugdíjon túl is keresi a nagyobb biztonságot, pénzügyi függetlenséget és kiszámíthatóságot. A kutatás szerint átalakulóban van az, ahogyan a romániaiak a nyugdíjas évekre tekintenek. Míg korábban ezt az időszakot elsősorban az aktív élettől való visszavonulással társították, ma egyre többen az élet tevékeny szakaszaként gondolnak. A kutatás ugyanakkor két fontos ellentmondást azonosított. A pénzügyi jövővel kapcsolatos aggodalmak és az arra való jelenlegi pénzügyi felkészültség szintje között, valamint a nyugdíjas évekre elképzelt aktív életmód és az annak fenntartásához szükséges pénzügyi források között.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: Ez a Plusz FM Nagyvárad. Ez a város egyetlen magyar zenei rádiója.
1: Check it out, check it out.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az elmúlt egy évben mintegy 65 ezer munkahely szűnt meg Romániában. Szeptember 15-től jelentősen drágul a jogosítvány, a forgalmi és az ideiglenes forgalmi engedély kiállítása. Hamarosan a telefonunkon tarthatjuk hivatalos okmányainkat és igazolásainkat a Rovalet nevű digitális személyazonossági tárcával. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok, ezek a Plusz FM hírei. Mintegy 65 ezer munkahely szűnt meg Romániában az elmúlt egy évben. Ez a foglalkoztatottak számának 1,3%-át jelenti. Derül ki a Consilium Policy Advisors elemzéséből. A munkanélküliek száma ugyanebben az időszakban mintegy 51 ezerrel, vagyis 10%-kal emelkedett. A szervezet becslése szerint a munkahelyek megszűnése évente legalább 2,5 milliárdes költségvetési kiesést okoz az elmaradó adó- és járulékbevételek, az alacsonyabb áfa bevételek, valamint a munkanélküli segéllyel járó többletkiadások miatt. Az egy éve bevezetett a fogyasztást, a munkát és a tőkét egyaránt érintő adóügyi intézkedések jelentősen hozzájárultak a költségvetési hiány mérsékléséhez. Ennek gazdasági ára azonban jóval magasabb volt a szükségesnél, állítják az elemzés szerzői. Szeptember 15-től jelentősen drágul a jogosítvány, a forgalmi és az ideiglenes forgalmi engedély kiállítása. A jogosítványért az eddigi 89 helyett 139 lejt kell majd fizetni, de a másik két okmánydíja is több mint 50%-kal emelkedik. A szeptember 15-e előtt befizetett, de addig fel nem használt összegek az új díjszabás hatályba lépése után már nem használhatók fel, de kérelemre visszaigényelhetők. Kivételt jelentenek azok a jogosítvány megszerzéséhez kapcsolódó befizetések, amelyekhez tartozó vizsgadossziét szeptember 15-e előtt jegyeztek be. Díjakat a self-pay terminálokon, illetve online a kiseur.ro elektronikus fizetési felületen lehet rendezni. Ugyanezeken a csatornákon a rendszámtáblákhoz kapcsolódó díjak is befizethetők. Hamarosan a telefonunkon tarthatjuk hivatalos okmányainkat és igazolásainkat a Rovalet nevű digitális személyazonossági tárcával. Az iPhone-on és Androidon is elérhető alkalmazás használatához elektronikus személyazonosító igazolványra lesz szükség. Használata pedig önkéntes marad. A belügyminisztérium tájékoztatása szerint a rendszer használatát kezdeti személyazonosság ellenőrzés előzi meg. A rendszer egyik lényeges újítása, hogy nem minden esetben kell majd egy teljes okmányt, vagy az azon szereplő valamennyi személyes adatot átadni. Ha például valakinek csak azt kell bizonyítania, hogy elmúlt 18 éves, a Rovalet segítségével kizárólag ezt az információt oszthatja meg anélkül, hogy közölni a teljes születési dátumát, vagy megmutatná a személyazonosító okmányát. A felhasználó tehát maga választhatja ki, milyen adatot és kivel oszt meg.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! 6 óra 4 perc van, és ez ma sem jelent más, mint hogy kezdetét veszi a Plusz FM ébresztő műsora, a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, és hát a mai adásban is tenni fogok róla, hogy könnyebb legyen az ébredés, és hogy lendületesebbé tegyem a napotokat, úgyhogy tartsatok velem itt a 89,6-on, ahol folyamatosan adom nektek a vonzóbbnál vonzóbb zenéket, érkezzen is először a Magnetic, de Bausa 2026-os dala.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez

6 óra 15 perc van, üdv mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, akinek jó híre van azok számára, akik már temették volna a nyarat az elmúlt napok kicsit visszafogottabb hőmérsékletei miatt. Most ma újra kánikulai lesz, már-már kánikulai lesz a hőmérséklet, egészen 30 fokig vagy akár a fölé is emelkedhet majd délutánra. Viszont most még visszafogottabb, ugyanúgy ilyen 16 fok körül mérhetünk, mint az elmúlt napokban. Talán a tegnapi naptól egy picit már most kellemesebb, melegebb az idő. Elindult most megint egy felmelegedés, aminek köszönhetően holnap már bőven 30 fok fölött fogunk megint mérni. Na de nem kell tudom ennyire előre szaladni, maradjunk a mai napnál. Zavartaló tiszta égboltban lesz részünk, természetesen ugye akkor kellemes hőfokokkal is, nyilván csapadékmentesen, és fronthatás sem fogja terhelni ma a szervezetünket, viszont engem nyugodtan lehet terhelni infókat, tudjátok, a 0359 17 22 22-es telefonszámon, illetve a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számon tudtok értesíteni, ha valamilyen fellankadást észlelnétek a közlekedésben. Ezenekben a percekben amúgy még könnyen járhatóak a városi és a megye útjai. Nincs tudomásom arra, hogy lenne valahol a megszokottól eltérő történés, de ha van információtok ilyesmiről, akkor azt szívesen veszem. Hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig biztosítom hozzá most is a legjobb dalokat, olyanokat, mint a háttérben már felcsendülő For Life, Kygo, Zac Abel és Nile Rodgers közös előadásában. I took the long road across the ocean.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Hello Nagyvárad! 6 óra 26 perckor ez itt újra a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki mindig a legjobb zenéket adja nektek, és persze a titeket érintő legfontosabb infókat. Ilyen az is, hogy kötelezővé tennék az iskolai egyenruhát az állami iskolákban, a kezdeményezők szerint ezzel csökkentve a vagyoni különbségekből fakadó diszkriminációt és iskolai zaklatást. A javaslat ellenzői szerint azonban az egyenruha nem oldja meg a zaklatás valódi okait. A tervezet egyelőre a szenátusi szakaszban jár. A 2023/198-as közoktatási törvény módosítását célzó tervezet alapvetően változtatná meg az iskolai egyenruhák használatát. A diákok számára ugyanis előírná, hogy az adott tanintézet szabályzatában meghatározott egyenruhában jelenjenek meg az iskolában. Nem egyetlen az egész országban azonos öltözéket vezetnének be. Az egyenruha modelljét, műszaki jellemzőjét és egyes darabjait minden tanintézet igazgató tanácsa maga határozná meg, ehhez azonban kötelezően ki kellene kérni a diáktanács és a szülői szervezet véleményét. A meghatározott öltözethez további ruhadarabokat vagy kiegészítőket sem írhatnának elő, kivételt az iskola nevét feltüntető jelvény jelentene. A kötelezettség megszegésért nem a diákokat vagy a szülőket bírságolnák majd a későbbiekben, hanem azokat a tanintézeteket, amelyek nem gondoskodnak az új rendelkezések alkalmazásáról. A tervezet 5000 és 10000 lej közötti szabálysértési bírságot állapítana meg, a szabálysértés pedig a rendőrség erre felhatalmazott munkatársai tárhatnák fel is, ők szabhatnák ki a büntetést is. Hát én továbbra is csak jutalmazlak benneteket, méghozzá a legjobb zenékkel érkezik is a Shut Up and Dance, a Walk the Moon 2015-ös dala.

Shallow Kellari, Kenny Dope és Never Dahl közös dala a Deep Down Salt, és hát bizony van olyan, amikor hát elég mélyre kerülünk, és sajnos már gyerekkorban is lehetnek ilyen problémák, ezért mindenki nagy pozitívum, hogy Európai Uniós finanszírozásra pályázik Nagyvárad önkormányzat egy gyermek és serdülők számára létrehozandó mentálhigiénés központtal. A projekt kedvezményezettje a Bihar megyei sürgősségi klinikai kórház. A teljes beruházás értéke áfával együtt 37,7 millió lej, ebből 4,2 millió lej a kért vissza nem térítendő támogatás. A projekt részeként egy épületszárnyat alakítanának ki a megyei kórház Cornélius Koposz utcai épületénél, ahol a mentálhigiénés ellátás mellett gyermekneuropszichiátriai és nukleáris medicina osztály is helyet kapna. A mintegy 487 négyzetméteres mentálhigiénés központban pszichiátriai és pszichológiai konzultációkat, logopédiát, gyógytornát, egyéni és csoportos pszichoterápiát, valamint rehabilitációt és családtámogatást biztosítanak. A központ a függőségek megelőzésével és kezelésével is foglalkozna. A terveket kifejezetten gyermekbarát és akadálymentes környezet kialakítására építik, külön figyelmet fordítva a neurofejlődési zavarokkal vagy autizmus spektrum zavarral élő gyermekekre. Az új épület energiahatékony megoldásokat is alkalmazna, napelemeket, hőszivattyúkat, hővisszanyerő szellőztetés is, energiatakarékos világítást terveznek, emellett jelentős zöld felületeket is kialakítanának. Mi pedig adjuk nektek a továbbiakban is a legnagyobb slágereket, érkezik is a Tonight, Raymond 2006-os dala.

Mark Amber és tőle a Who Knows, ti pedig jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk Amplus FM nagyváratként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak biztatni tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. A 10-ből 6 romániai aggódik amiatt, hogy mekkora jövedelme lesz nyugdíjasként, közben mégsem készülnek tudatosan a jövőre, pedig az utazás, a hobbi és az élmények is pénzbe kerülnek. Érdekelne is bennünket, hogy ti hogyan készültetek fel a nyugdíjas évekre. Természetesen erre most is egész adás alatt a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsAppon, Viberen, de akár telefonon is válaszolhattok, szóval írjatok, hívjatok, kommenteljetek, cserébe pedig érkeznek most is a legkiválóbb slágerek.

0: Jó reggelt, Nagyvárad, ez itt újra a reggeli plusz hosszú Sanyival. 7 óra van, fél perc múlva, úgyhogy itt az ideje, hogy Petr Anita is leszállítsa nekünk a híreket, amiben többek között beszél majd nekünk arról is, hogy mit fog tenni Románia legnagyobb villamos energia termelője, a hidroelektrika. A hírek után én pedig továbbra is a legnagyobb slágereket hozom el nektek. Elsőként Martin Garrix és Lauf közös dalát.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Megemeli az új lakossági ajánlatában szereplő árait Románia legnagyobb villamos energiatermelője, a hidroelektrika. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni az iskola alapítvány délutáni oktatási programjára, amely szeptember 21-én indul. Egyre többet költünk állateledelre, miközben élelmiszerből csökken a fogyasztás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Megemeli az új lakossági ajánlatában szereplő árait Románia legnagyobb villamos energiatermelője, a hidroelektrika. Az áramszolgáltató az ország legalacsonyabb árainak köszönhetően már több mint 1,2 millió háztartási fogyasztó energiaszolgáltatója. A vállalat a lejáró szolgáltatási szerződéssel rendelkező háztartási ügyfeleinek már megküldte az új szerződéses feltételeit. Az ekonomika.net portál által megvizsgált értesítők tanúsága szerint ezek októberben lépnek hatályba. A drágítás mind a lejáró szerződések megújítására, mind pedig az új ügyfelekre vonatkozik. A vállalat megemelte az aktív villamos energia árát is. Ez hálózati díjak és adók nélkül 0,51 lej per kilovattóra lesz a jelenlegi 0,45 lej per kilovattórás szinthez képest. A számlán szereplő végső ár tekintetében az új díjszabás emelkedése mintegy 7%-os. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni az iskola alapítvány délutáni oktatási programjára, amely szeptember 21-én indul, írja közleményében az RMDS. A program az idei tanévben 14 megyében, 67 településen, mintegy 73 tanintézményben, összesen 211 szakképzett pedagógus közreműködésével biztosít délutáni foglalkozásokat a magyar nyelven tanuló gyermekek számára. A délutáni oktatási program célja, hogy hozzájáruljon az anyanyelvű oktatás megerősítéséhez, a magyar iskolák versenyképességének és a magyar közösségek identitásának megőrzéséhez, miközben a családok számára is kézzelfogható segítséget nyújt. A program a gyermekek mindennapi melegebb ígyének költségeihez is hozzájárul. 107%-kal nőtt az az összeg, amelyet a romániai háztartások a házi kedvenceik táplálására költöttek, derül ki egy piackutató cég adataiból. Miközben az állateledel forgalma nőtt, az élelmiszerek piaca zsugorodott. Friss élelmiszerekre tavaly 34,6%-kal többet költöttünk, mint 5 évvel korábban, azonban ez kizárólag az infláció eredménye volt, mennyiségileg 5,2%-kal csökkentek az eladások. A változást az urbanizáció, a vásárlók életmódjának és mentalitásának a változása gerjeszti, akik egyre inkább családtaként kezelik a házi kedvenceiket. A piac bővüléséhez nagyban hozzájárult az is, hogy miközben egyre kevesebb a gyerek, kutyából és macskából egyre több van. Az adatok szerint az elmúlt 2 évben 566 ezerrel nőtt az állateledelt vásárló romániai háztartások száma.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz ma, ilyen körülmények között gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, és a napsütéses időnek köszönhetően a hőmérsékletek is nyáriasan alakulnak. Jelenleg igaz, csupán 16 fok környékén mérhetünk, de ma akár 30 fok felett is lehet a napi maximum. Enyhe légmozgás mellett és fronthatás sem terheli a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinelor út egy szakaszán. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek, és persze, ha tehetitek, inkább kerüljetek.
1: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
0: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz, a mikrofonnál még ebben az órában is hosszú Sanyival. Szeptember 8-a kedd van, amikor is a Máriák és az Adriének ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket, és persze a mai nap kérdése továbbra is él. Ti hogyan készültetek fel a nyugdíjas évekre? Hívjatok, írjatok, kommenteljetek, és persze közben hallgassátok a Plusz FM-et, mert például ebben az órában elsőként Martin Garrix és Lauf közös lágerét fogom lejátszani nektek.
1: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

Jó reggelt, Nagyvárad, ez itt a reggeli plusz hosszú annyival, ahol a magyar kedvenceket és a legjobb slágereket is halljátok, és persze a titeket érintő legfontosabb infók sem maradhatnak el. Arra például mindenképp készüljetek, hogy a nagyváradi vasútállomás térségében a közúti aluljáró építési munkálatai miatt szünetelni fog az ivóvíz szolgáltatás. Nagyvárad több utcáján ma reggel 8 órától este 10-ig. Az alábbi utcák fogyasztói érintettek: Szövinestilor, a Berzé, a Peszkörusulói, a Bukarest tér, Republicsi utca és a környező utcák, a Körösáruház és a Bukarest tér közötti szakaszon, valamint a Stefáncsermári út és a környező utcák. A nagyváradi vízművek közleményben arra kéri a lakosságot, hogy a jelzett időintervallumra gondoskodjanak elegendő víztartalékról. A szolgáltatás újraindításakor amúgy lehetséges, hogy a víz ideiglenesen zavaros lesz, ebben az esetben csak felmosásra, takarításra alkalmas, ne fogyasszátok el azt mindaddig, amíg ki nem tisztul, erre figyelmeztetnek. Hát sorry papi, mármint hogy ez érkezik most Topik és Becky G közösen.

0: Így van, komolyan, most miért ne osztanátok meg azt velük, hogy ti hogyan készültetek fel a nyugdíjas éveitekre. Ezzel kapcsolatban faggatózunk ma nálatok Máriával, aki érkezik hamarosan ide hozzám a stúdióba, de úgy gondoltam addig is, megosztok ezzel kapcsolatban veletek egy jó hírt, miszerint decemberben 300-500 lei plusz pénz érkezik azoknak a nyugdíjasoknak, akiknek havi nyugdíjjövedelme nem haladja meg a 3000 lejt. Az egyszeri támogatás különösen fontos lehet számukra, hiszen a nyugdíjak általános emelése idén is elmaradt. Így immár második éve van változatlanul a nyugdíjak kiszámításához használt 81 lejes referenciapont értéke. A decemberi részletnél nem a májusi kifizetéskor figyelembe vett összegből indulnak ki, hanem a novemberre járó nyugdíjjövedelem alapján ismét megállapítják, hogy az érintett melyik kategóriába tartozik. Így például az 1450 lejes összesített nyugdíjjövedelem esetén 500 lej, 1800 lejnél 400 lej, 2600 lejnél pedig 300 lej jár. A pénz a területi, illetve ágazati nyugdíjpénztárak hivatalából folyósítandó, ezért az érintetteknek nem kell kérvényt benyújtaniuk, vagy külön igazolásokat beszerezniük. Úgyhogy akkor ennek körömére elmondó vagyok, hogy hallgassuk is tovább együtt a legjobb zenéket. Érkezik is a Beautiful Girls, Sean Kingston 2007-es dala.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz. A Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a Mi Rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: A Sportissimo-nál mindig megtalálod a számodra inspiráló márkákat. Szeptember 7-e és 13-a között 20% kedvezményt kapsz minden Adidas termékre, legalább 100 leértékű vásárlás esetén. Az ajánlat kizárólag a Sportissimo klubtagok számára érvényes, a készlet erejéig. További részletek az üzletekben is a sportissimo.ro oldalon.
0: A Kami Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexis sportcsarnokban.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az útvégén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
0: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
1: Szupeko! 12 éve alacsony árak, 12 éve szuper megtakarítások. Szeptember 9-ig az egyfürtős Phalaenopsis Orchidea ára 19,99 bani, valamint a 221 grammos Poiana Choco Toffára mindössze 12,99 bani. Szupeko! Ünnepeljünk 12 éve együtt, naponta szuper megtakarításokkal.
3: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100

0: 900 utalvány. Szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Megemeli az új lakossági ajánlatában szereplő árait Románia legnagyobb villamos energiatermelője, a hidroelektrika. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni az iskola alapítvány délutáni oktatási programjára, amely szeptember 21-én indul. Egyre többet költünk állateledelre, miközben élelmiszerből csökken a fogyasztás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Megemeli az új lakossági ajánlatában szereplő árait Románia legnagyobb villamos energiatermelője, a hidroelektrika. Az áramszolgáltató az ország legalacsonyabb árainak köszönhetően már több mint 1,2 millió háztartási fogyasztó energiaszolgáltatója. A vállalat a lejáró szolgáltatási szerződéssel rendelkező háztartási ügyfeleinek már megküldte az új szerződéses feltételeit. Az ekonomika.net portál által megvizsgált értesítők tanúsága szerint ezek októberben lépnek hatályba. A drágítás mind a lejáró szerződések megújítására, mind pedig az új ügyfelekre vonatkozik. A vállalat megemelte az aktív villamos energia árát is. Ez hálózati díjak és adók nélkül 0,51 lej per kilovattóra lesz a jelenlegi 0,45 lej per kilovattórás szinthez képest. A számlán szereplő végső ár tekintetében az új díjszabás emelkedése mintegy 7%-os. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni az iskola alapítvány délutáni oktatási programjára, amely szeptember 21-én indul, írja közleményében az RMDS. A program az idei tanévben 14 megyében, 67 településen, mintegy 73 tanintézményben, összesen 211 szakképzett pedagógus közreműködésével biztosít délutáni foglalkozásokat a magyar nyelven tanuló gyermekek számára. A délutáni oktatási program célja, hogy hozzájáruljon az anyanyelvű oktatás megerősítéséhez, a magyar iskolák versenyképességének és a magyar közösségek identitásának megőrzéséhez, miközben a családok számára is kézzelfogható segítséget nyújt. A program a gyermekek mindennapi melegebb ígyének költségeihez is hozzájárul. 107%-kal nőtt az az összeg, amelyet a romániai háztartások a házi kedvenceik táplálására költöttek, derül ki egy piackutató cég adataiból. Miközben az állateledel forgalma nőtt, az élelmiszerek piaca zsugorodott. Friss élelmiszerekre tavaly 34,6%-kal többet költöttünk, mint 5 évvel korábban, azonban ez kizárólag az infláció eredménye volt, mennyiségileg 5,2%-kal csökkentek az eladások. A változást az urbanizáció, a vásárlók életmódjának és mentalitásának a változása gerjeszti, akik egyre inkább családtaként kezelik a házi kedvenceiket. A piac bővüléséhez nagyban hozzájárult az is, hogy miközben egyre kevesebb a gyerek, kutyából és macskából egyre több van. Az adatok szerint az elmúlt két évben 566 ezerrel nőtt az állateledelt vásárló romániai háztartások száma.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz ma, ilyen körülmények között gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, és a napsütéses időnek köszönhetően a hőmérsékletek is nyáriasan alakulnak. Jelenleg igaz, csupán 16 fok környékén mérhetünk, de ma akár 30 fok felett is lehet a napi maximum. Enyhe légmozgás mellett és fronthatás sem terheli a szervezetünket.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
4: Az iskola kezdése való tekintettel forgalmi rendváltozás lépett életbe a Stefáncsermári úton, a Teodor Nes utcával való kereszteződésben, azaz a Füstös hídnál egy ideiglenes körforgalmat alakítottak ki, és ezzel egy időben megszüntették ott a jelzőlámpás forgalomirányítást, úgyhogy nem megszokásból vezessetek, figyeljétek a forgalmi tábláknak is, legyetek nagyon körültekintőek.
2: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
4: Igen, ez az a pillanat, amikor már párosban folytatjuk. Hello mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz Szegedi Máriával.
7: És Hosszú Sanyival, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek a 89,6-on. Pörög a Reggeli Plusz az új felállásban.
4: Így van, úgyhogy jönnek a legnagyobb slágerek. Most például maradásra biztat benneteket Leoni és Kalim Scott is közösen érkezik a Stay.
2: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: Köszönjük napot minden Váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és hát nem csak hallgatni tudtok, hanem hozzászólni is az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22,
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk 0734 17 22 22.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen a Facebookon is, és az Instagramon is persze, plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalakon is kommentelni. Kedd reggel is érdekes témákat boncolgatunk ám.
1: Bizony, 10-ből 6 romániai aggódik amiatt, hogy mekkora jövedelme lesz nyugdíjasként, közben pedig mégsem készülnek tudatosan a jövőre, pedig az utazás, a hobbi és az élmények is pénzbe kerülnek. Érdekelne bennünket, hogy ti hogyan készültök. Készültetek fel a nyugdíjas évekre, közben Sanyival mi is jegyzetelünk nyilván.
0: Persze, és aztán pontozni is fogjuk majd őket. Na jó, nem, csak vicceltünk. A lényeg, hogy várjuk akkor a hozzászólásokat, de addig is érkezzenek a legjobbak.

0: hozzád.
1: Mi pedig ugye próbálunk hozzátok passzolni. Üdv mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjainál Szegedi Mária.
2: És Hosszú Sanyi.
1: Akik ma arra kíváncsiak, hogy ti hogyan készültetek fel a nyugdíjas évekre.
2: És most jött el a pillanat, hogy megnézzük a komment szekciót. Így van. Dalos Aranka azt írja nekünk, hogy hogyan is készüljön, mikor a jövedelme nem elég a következő fizetésig. Hát mond valamit. Mert közben jön mindig valami. Vagy betegség, vagy elromlik a házban valami, és akkor meg fizetés a lakástisztetet. Mert nem mindenkinek adatik meg, hogy a szülőknek sikerül összedobni egy lakásárát, és nem a semmiről kezdik a fiatalok. A 44 munkás éveim alatt háromszor voltam nyaralni, ami szabadság ideje alatti elutazás hosszabb távra, nem pedig itthoni kikapcsolódás. Hát igen, egyébként. Ez is érdekes kérdés, hogy itthon nyaralunk, külföldön nyaralunk, mit nevezünk nyaralásnak?
1: Na ja, kinek mi az, ugyebár? Van, akinek az is nyaralás, hogy itt a városba eltölt egy hetet, és elmegy olyan programokat csinál, amit egyébként a szürke hétköznapokban nem tehet meg.
2: Nekem egyébként ez teljesen így van. Tehát amit úgy érzek, hogy pihentető, az nekem teljesen mindegy, hogy hol történik. Mert egy patokparton is.
1: Így van, kikapcsolódáson mindegy. Ja.
2: Így van. Megyünk tovább. Csiki Pál pedig azt írta nekünk, hogy elmentem dolgozni 10 évesen. Utólag nem kellett volna. Az is annyit kap, aki nem így tett. Oj, ez egyébként annyira jó komment, tehát, hogy igen, elmegyünk dolgozni 10 évesen, tönkretesszük magunkat egészségügyileg, szellemileg, lelkileg mindenhogy, mert ki tudja, milyen közegbe kerülünk, és hogyan reagálunk bizonyos helyzetekre.
1: Meg aztán nem számítanak az évek, kvázi. Tehát ugye elkezdhetsz 10 évesen dolgozni, de hiába dolgozol le 40 évet, nem biztos, hogy emiatt többet fogsz kapni, így mint van. Aki csak esetleg 20-at.
2: Szász Roland pedig azt írja, kérdezi, nyugdíjat mi az? Az én generációm már örülhet, ha elmondhatja, hogy látott, vagy esetleg ismert nyugdíjast. Ja. Egy generáció vagyunk egyébként, nem néztem, de valahogy én is így látom ezt. Aztán Nagy Norbert is hozzászólt a mai posztunkhoz. Azt írta, hogy én elkezdtem rezet gyűjtögetni, majd lassan eladogatom nyugdíjkiegészítésnek. Pont jó lesz.
1: Milyen jó ötletet adott egyébként.
2: És
1: Norbert,
2: itt vesszük Sanyival elő a jegyzetfüzetünket, ja. És már fel is írtuk, hogy milyen jó tippeket adtok nekünk, hogy hogyan is készüljünk fel a nyugdíjas évekre. Sanyi, te már öreg vagy, én igen, meg fiatal öreg, úgyhogy igen, valahogy el ennyi leszünk, nem?
1: Így van, pontosan. Na, de várjuk egyébként a további hozzászólásokat is tőletek, azzal pont jól el leszünk majd egész napra. Ti pedig jól lesztek garantáltan az általunk cserébe biztosított kiváló slágerekkel.

0: itt a Plusz FM. Reklám. A Kami Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexe sportcsarnokban.
1: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot.
0: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbenta már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalra. Hyundai Carbenta. Autók. Szakértelem. Bizalom.
2: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgóbank fiókban már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbankfiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
3: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 000 legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
4: Elkezdődött az Axiók Dédé mániája a Dédémánban. Most nálunk a Hiddai íróasztal csak 99, valamint az igazgatói irodai szék csak 199 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dédémán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Megemeli az új lakossági ajánlatában szereplő árait Románia legnagyobb villamos energiatermelője, a Hidroelektrika. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni az iskola alapítvány délutáni oktatási programjára, amely szeptember 21-én indul. Egyre többet költünk állateledelre, miközben élelmiszerből csökken a fogyasztás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Megemeli az új lakossági ajánlatában szereplő árait Románia legnagyobb villamos energiatermelője, a Hidroelektrika. Az áramszolgáltató az ország legalacsonyabb árainak köszönhetően már több mint 1,2 millió háztartási fogyasztó energiaszolgáltatója. A vállalat a lejáró szolgáltatási szerződéssel rendelkező háztartási ügyfeleinek már megküldte az új szerződéses feltételeit. Az ekonomika.net portál által megvizsgált értesítők tanúsága szerint ezek októberben lépnek hatályba. A drágítás mind a lejáró szerződések megújítására, mind pedig az új ügyfelekre vonatkozik. A vállalat megemelte az aktív villamos energia árát is. Ez hálózati díjak és adók nélkül 0,51 lej per kilovattóra lesz a jelenlegi 0,45 lej per kilovattórás szinthez képest. A számlán szereplő végső ár tekintetében az új díjszabás emelkedése mintegy 7%-os. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni az iskola alapítvány délutáni oktatási programjára, amely szeptember 21-én indul, írja közleményében az RMDS. A program az idei tanévben 14 megyében, 67 településen, mintegy 73 tanintézményben, összesen 211 szakképzett pedagógus közreműködésével biztosít délutáni foglalkozásokat a magyar nyelven tanuló gyermekek számára. A délutáni oktatási program célja, hogy hozzájáruljon az anyanyelvű oktatás megerősítéséhez, a magyar iskolák versenyképességének és a magyar közösségek identitásának megőrzéséhez, miközben a családok számára is kézzelfogható segítséget nyújt. A program a gyermekek mindennapi melegebb ígyének költségeihez is hozzájárul. 107%-kal nőtt az az összeg, amelyet a romániai háztartások a házi kedvenceik táplálására költöttek, derül ki egy piackutató cég adataiból. Miközben az állateledel forgalma nőtt, az élelmiszerek piaca zsugorodott. Friss élelmiszerekre tavaly 34,6%-kal többet költöttünk, mint 5 évvel korábban. Azonban ez kizárólag az infláció eredménye volt. Mennyiségileg 5,2%-kal csökkentek az eladások. A változást az urbanizáció, a vásárlók életmódjának és mentalitásának a változása gerjeszti, akik egyre inkább családtaként kezelik a házi kedvenceiket. A piac bővüléséhez nagyban hozzájárult az is, hogy miközben egyre kevesebb a gyerek, kutyából és macskából egyre több van. Az adatok szerint az elmúlt 2 évben 566 ezerrel nőtt az állateledelt vásárló romániai háztartások száma.
5: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz ma, ilyen körülmények között gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, és a napsütéses időnek köszönhetően a hőmérsékletek is nyáriasan alakulnak. Jelenleg igaz, csupán 16 fok környékén mérhetünk, de ma akár 30 fok felett is lehet a napi maximum. Enyhe légmozgás mellett és fronthatás sem terheli a szervezetünket.
7: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
5: Plusz közlekedési információk.
9: Ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezettek be, illetve a munkálatok szükségleteitől függően időszakosan teljesen le is zárhatják a forgalmat az Oradea Shopping City és a Hornbak áruház közötti gyűjtőúton szeptember 11-ig. Az intézkedésekre a DN79-es országút és a Nagyvárad körgyűrűjének kereszteződésénél a repülőtér térségében kialakított felüljárók munkálatainak befejezéséhez van szükség. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
5: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
6: Reggeli Plusz a Plusz FM-en, tartsatok velünk egészen 9.30-ig a stúdióban Szegedi Mária.
9: És hosszú Sanyi, jó reggelt, szeptember 8-a kedd, Isten éltes a névnapos Adrien és a Mária nevű hallgatóinkat, és persze a születésnaposoknak is minden szépet, jót kívánunk. Mária nap alkalmából pedig egy kis érdekességet hoztam nektek, a katolikus, ortodox és anglikán egyház ekkor ünnepli Szűz Mária születésnapját, Kisboldogasszony napja, a népi kalendáriumban Kisasszony napja. Ként is említik egyébként. Őszkezdő, egyben a fecskék elvonulásának és a dióverésnek a kezdete.
6: Na, hát akkor boldog nyilvapot, kisasszony, ha jól
9: nagyon
6: sejtem.
9: Nagyon szépen köszönöm.
6: Ez a mai nap az a 1600 közül, mert hogy jó párszor van Mária nap,
9: így
6: ugye
9: van,
6: az év során, de
9: van.
6: Ez a mai az, ami neked
9: ugye, ami nekem a választás. Így van, aha. Így van. És ezért boldog öltözöm pirosba. Tavaly ilyenkor aha. kezdtem egyébként a délelőtti plusz.
6: Aha, pont így ezen a napon. Névnapod alkalmából.
9: Névnapom alkalmából, és emlékszem, hogy ugyanebben a kis piros blúzomba voltam, és ennek alkalmából ma is felvettem.
6: Na, hát akkor ünnepeljünk veled együtt. Boldog névnapot még egyszer. És akkor ünneplés gyanánt amondó vagyok, hogy hallgassuk tovább a legnagyobb slágereket. Érkezik is valami neked valóság a New Level Empire és Dél Henny közös előadásában. Akkor most ez fog következni.
5: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

0: Jó reggelt mindenkinek! 8 óra 13 perckor ez itt a Reggeli Plusz a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában a mikrofonoknál Szegedi Máriával.
1: És Hosszú Sanyival.
0: És persze itt vagytok önünk ti is, köszönjük szépen nektek, cserébe kaptok tőlünk hasznos információkat.
1: Képzeljétek, mostantól online is intézhetőek bizonyos nyugdíjpénztári ügyek. Az Országos Nyugdíjpénztár új digitális platformot indított, ahol egy helyen érhetőek el a nyugdíjakkal, társadalombiztosítással és munkahelyi balesetekkel kapcsolatos információk és szolgáltatások. A felhasználók saját fiókjukból kérelmeket nyújthatnak be, és dokumentumokat tölthetnek le, így sok esetben nincs szükség személyes ügyintézésre. A korábbi oldalon regisztrált felhasználók a megszokott belépési adataikkal használhatják az új rendszert, és hát ez a regisztráció háromféleképpen történhet. Ezek közül kettő teljesen online. Az egyik legfontosabb belépési lehetőség pedig a privát virtuális tér, tehát a szepeve.
0: Hát az egyik legfontosabb hallgatási, zenehallgatási lehetőség most pedig Olivia Rodrigo legújabb dala érkezik a Drop Dead.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz, a mikrofonoknál Szegedi Máriával
1: és Hosszú Sanyival,
0: akik ma azzal kapcsolatban kíváncsiskodnak nálatok, hogy ti hogyan készültetek fel a nyugdíjas éveitekre.
1: És én is felteszem a nagy kérdést, hogy mennyire gondolunk előre a nyugdíjas éveinkre. Egy friss felmérés szerint, ez annyira friss, hogy 2026 augusztusi, a Quantix által a Banca Transilvania megbízásából készített felmérés erre kereste a választ. A kutatásban a 25 és 64 év közötti romániai városi lakosságot kérdezték meg. És nézzük, mit mutatnak a számok. Az eredmények szerint 10-ből 6-an aggódnak amiatt, hogy mekkora jövedelmük lesz nyugdíjasként, és 54%-uk úgy érzi, anyagilag nincs felkészülve erre az időszakra. Közben 75% szerint az állami nyugdíj önmagában nem biztosít majd megfelelő megélhetést, pedig utazni, pihenni, programokra járni nyugdíjasként is szeretnénk. Vagyis érdekes ellentmondás rajzolódik itt ki, sokan szeretnének aktív, élményekkel teli nyugdíjas éveket, miközben több mint felük nem érzi magát anyagilag felkészültnek.
0: Tehát mi zeneileg abszolút felkészültek vagyunk, a továbbiakban is hozzuk nektek a legjobbakat. Most például az All Night Long érkezik, Alexander Burke és Pitbull közösen.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Nyári akció a Jani kaucsuknál! Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
2: Jani kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
0: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexe sportcsarnokban.
4: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Most nálunk a 4,8 literes Albio mosószer csak 29,99 bani, valamint a 100 darabos Albio szodabikarbonás és ecetes nedves törlőkendő csak 9,99 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
5: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Fortéval. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
8: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
9: Lassan, de biztosan elkezdődött a diaszpórában élő román állampolgárok hazatérése. Mától kezdi átutalni az augusztus hónapra járó szociális támogatásokat az Országos Kifizetési és Szociális Ellenőrzési Ügynökség. Élhetőbb otthon, kisebb rezsi, ezek a lakásfelújítási trendek hódítanak idén Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Lassan, de biztosan elkezdődött a diaszpórában élő román állampolgárok hazatérése. Egyelőre nem tömeges jelenségről van szó, de a fogadásukat segítő helyi egyesületek megalakulása jelzi, hogy a hazai önkormányzatok már számolnak ezzel a migrációval. Kérdés, hogy a hazatértek közül hányan maradnak itthon. Egyelőre ellentmondó adatok vannak arról, hogy az életvitelszerűen külföldön élő több mint 5 millió román állampolgár közül hányan tértek haza az utóbbi két évben felerősödő visszavándorlás keretében. Mindez azért sem egyértelmű, mert közben továbbra is jelentős azoknak a száma, akik elhagyják az országot. A valódi próbatétel akkor kezdődik, amikor a hazatérő család kipakolja a bőröndöket. Ha néhány év múlva ismét előkerülnek ugyanazok a bőröndök, és az autó megint Nyugat-Európa felé veszi az irányt, akkor nem ér túl sokat a hazatérési hullám. Mától kezdi átutalni az augusztus hónapra járó szociális támogatásokat az Országos Kifizetési és Szociális Ellenőrzési Ügynökség, elsőként a gyermekek után járó állami családi pótlékot, a gyermeknevelési támogatást és a munkába való visszatérést ösztönző juttatásokat fizetik ki, a többi összeget pedig fokozatosan szeptember 21-ig folyósítják. A fogyatékossággal élő személyeknek járó támogatásokat szeptember 14-én utalják a bankszámlákra. A postai kézbesítést választó jogosultak szeptember 18-ától vehetik fel ezeket az összegeket. A kifizetési terv utolsó szakaszát szeptember 21-ére tervezték. Ekkor bankszámlára és postai úton egyaránt folyósítják a nevelőszülői elhelyezési támogatást, a HIV betegek havi élelmezési támogatását, valamint a tuberkulózisban szenvedő betegek havi élelmezési támogatását. Ha lakásfelújítási trendekről beszélünk, pár éve jó eséllyel először a színek, formák, textúrák jutottak eszünkbe, de ma már sokak számára fontosabb az, hogy mekkora lesz télen a fűtésszámla, illetve mennyit lehet nyáron spórolni a lakás hűtésén. Sok jel utal arra, hogy manapság Romániában a lakásfelújítás során egyre fontosabb szerep jut az energiahatékonysági szempontoknak. Nemzetközi viszonylatban fontos trend ugyanakkor, hogy 2026-ban a katalógusszerű tökéletesség helyett a személyesebb, élhetőbb otthon került előtérbe. Idén a legkeresettebb felújítási szolgáltatás közé tartozik a beltéri festés, a lakások felújítása, gázkazánok beszerelése, a fürdőszobák felújítása és a napelemek telepítése.
8: Plusz FM időjárás jelentés.
10: Zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz ma, ilyen körülmények között gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, és a napsütéses időnek köszönhetően a hőmérsékletek is nyáriasan alakulnak. Jelenleg igaz, csupán 16 fok környékén mérhetünk, de ma akár 30 fok felett is lehet a napi maximum. Enyhe légmozgás mellett és fronthatás sem terheli a szervezetünket.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
8: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz közlekedési információk.
11: Szeptember 20-áig forgalomkorlátozásokra kell számítani Nagyváradon, a Drágosvad utcában. A vasúti híd alatti szakaszon a forgalom mindkét irányban egy-egy sávra szűkül, hogy a vasúti hídon történő beavatkozások biztonságos körülmények között történhessenek. A munkaterület környékén vezessetek óvatosan, tartsátok be az ideiglenes közúti jelzéseket és a helyszínen lévő személyzet utasításait. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
8: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
10: Hozzuk továbbra is a legjobb zenéket és persze a legérdekesebb tudnivalókat.
11: Már pörög és Radaton és a Blood Running című slágere.
8: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Ez a Reggeli Plusz, a

0: Jószor a 42 perckor kívánunk könnyű napot minden Váradinak és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22,
1: SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22.
0: Aztán jelen vagyunk természetesen az Instagramon és a Facebookon is, Plusz FM Nagyváradként, úgyhogy van lehetőségetek ott az oldalunkon kommentelni is.
1: Várjuk hozzászólásaitokat. Arra voltunk ugyanis kíváncsiak, hogy ti hogyan készültök, készültetek fel a nyugdíjas évekre, ugyanis 10-ből 6 romániai aggódik amiatt, hogy mekkora jövedelme lesz nyugdíjasként.
0: Közben pedig mégsem készülnek ugye tudatosan a jövőre, pedig az utazás, a hobbi és az élmények is pénzbe kerülnek.
1: Pontosan. Ugyebár.
0: Úgyhogy érdekelne bennünket a ti véleményetek, és mi pedig adjuk cserében most is a legjobb zenéket.
2: Ez a Reggeli Plusz, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Itt a Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Gyönyörű reggelt, Nagyvárad! Ez itt a reggeli plusz még mindig a mikrofonnál egészen 9.30-ig Máriával és Sanyival, akik ma arra kíváncsiak, hogy ti hogyan készültetek fel a nyugdíjas évekre.
1: A témával kapcsolatosan pedig már érkeztek is kommentek, ezekből csemegézünk éppen. Talódi Zsuzsa azt írja nekünk, hogy már bocs, de ebben az országban örül az ember, ha meg tud élni abból a kis fizetésből, amit kap, nemhogy félretegyen nyugdíjas éveire. Az meg, hogy utazik, szórakozik, szerintem jól teszi, ha megteheti. Hisz ha meghalunk, úgysem viszünk magunkkal semmit, csak az élményeinket. Próbál egészségesen élni egyébként és mozogni, amit nagyon jól tesz. Ha egészség van, a többit majd akkor megoldjuk valahogy.
0: A többit megvesszük.
1: Mihuc Alexandru pedig azt írja, hogy annyit güzültem, építettem életemben, hogy az sok, de az öregkorra nincsen, hogy bebiztosítsam magamat. A nyugdíj egyre kevesebbre elég, a félretett pénzről pedig van, ki gondoskodjon, hogy értékét veszítse. Úgyhogy ameddig bírunk pénzt keresni, addig nincsen gond, aztán majd lesz valahogy. Bebiztosítani nem tudod magadat, az már biztos. Kollár Tíme is hozzászólt a napi témánkhoz. Azt írja, hogy le vagyok angazsálva, és van magánnyugdíjam. Így mennek az évek, aztán kettő csak kitesz majd egyet, remélem. Máskülönben csak egyszer élünk, én soha nem spórolok, amit lehet, megadom a gyermekeimnek. Köszönjük szépen nektek a kommenteket. Kollár Tíme a hozzászólásához még annyit fűznék hozzá, hogy ugye a demográfiai változások miatt az állami nyugdíjrendszer egyre nagyobb nyomás alatt van. És itt jön a fontos rész, az állami nyugdíj várhatóan egyre kisebb részét fedezi majd az utolsó fizetésnek, ezért a szakértők szerint egyre fontosabbá válik a magánnyugdíj és az egyéni megtakarítás. Egy korábbi felmérés szerint a városi romániai lakosság 75%-a szerint az állami nyugdíj nem lesz elég a megfelelő megélhetéshez, miközben 54%-a érzi úgy, hogy anyagilag nincs felkészülve a nyugdíjas évekre.
0: Hát zeneileg viszont mi fel vagyunk készülve a folytatásra. A hozzászólásokért cserébe is érkezem most a Hang Up Madonna 2005-ös dala.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. A Kami Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexis sportcsarnokban.
1: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márgot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márgot Optik. Lásd tisztán a világot!
2: Gyere a Brikóba szeptember 16-áig, és válasz kerámia kaspós virágokat már 14,90 banitól. Máshol olcsóbban találod meg? Mi kétszeresen visszaadjuk a különbözetet. Brikó. Együtt. Munkára készül.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 4 literes, 80 mosásra elegendő pervol 54 lei 99 bani, 500-as kiszerelésű A4-es fénymásoló papír 14 lei 99

0: Bani, az ajánlat a készlet erejéig tart. Lákokos Hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulúj út 10A alatt.
1: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmecta, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény diosmektittel és elektrolitokkal. Hidrasmecta kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Lassan, de biztosan elkezdődött a diaszpórában élő román állampolgárok hazatérése. Mától kezdi átutalni az augusztus hónapra járó szociális támogatásokat az Országos Kifizetési és Szociális Ellenőrzési Ügynökség. Élhetőbb otthon, kisebb rezsi, ezek a lakásfelújítási trendek hódítanak idén Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Lassan, de biztosan elkezdődött a diaszpórában élő román állampolgárok hazatérése. Egyelőre nem tömeges jelenségről van szó, de a fogadásukat segítő helyi egyesületek megalakulása jelzi, hogy a hazai önkormányzatok már számolnak ezzel a migrációval. Kérdés, hogy a hazatértek közül hányan maradnak itthon. Egyelőre ellentmondó adatok vannak arról, hogy az életvitelszerűen külföldön élő több mint 5 millió román állampolgár közül hányan tértek haza az utóbbi két évben felerősödő visszavándorlás keretében. Mindez azért sem egyértelmű, mert közben továbbra is jelentős azoknak a száma, akik elhagyják az országot. A valódi próbatétel akkor kezdődik, amikor a hazatérő család kipakolja a bőröndöket. Ha néhány év múlva ismét előkerülnek ugyanazok a bőröndök, és az autó megint Nyugat-Európa felé veszi az irányt, akkor nem ér túl sokat a hazatérési hullám. Mától kezdi átutalni az augusztus hónapra járó szociális támogatásokat az Országos Kifizetési és Szociális Ellenőrzési Ügynökség, elsőként a gyermekek után járó állami családi pótlékot, a gyermeknevelési támogatást és a munkába való visszatérést ösztönző juttatásokat fizetik ki, a többi összeget pedig fokozatosan szeptember 21-ig folyósítják. A fogyatékossággal élő személyeknek járó támogatásokat szeptember 14-én utalják a bankszámlákra. A postai kézbesítést választó jogosultak szeptember 18-ától vehetik fel ezeket az összegeket. A kifizetési ütem terv utolsó szakaszát szeptember 21-ére tervezték. Ekkor bankszámlára és postai úton egyaránt folyósítják a nevelőszülői elhelyezési támogatást, a HIV-betegek havi élelmezési támogatását, valamint a tuberkulózisban szenvedő betegek havi élelmezési támogatását. Ha lakásfelújítási trendekről beszélünk, pár éve jó eséllyel először a színek, formák, textúrák jutottak eszünkbe, de ma már sokak számára fontosabb az, hogy mekkora lesz télen a fűtésszámla, illetve mennyit lehet nyáron spórolni a lakás hűtésén. Sok jel utal arra, hogy manapság Romániában a lakásfelújítás során egyre fontosabb szerep jut az energiahatékonysági szempontoknak. Nemzetközi viszonylatban fontos trend ugyanakkor, hogy 2026-ban a katalógusszerű tökéletesség helyett a személyesebb, élhetőbb otthon került előtérbe. Idén a legkeresettebb felújítási szolgáltatás közé tartozik a beltéri festés, a lakások felújítása, gázkazánok beszerelése, a fürdőszobák felújítása és a napelemek telepítése.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Folytatódik a kellemes nyárias időjárásunk. Ma a napi maximumok 30 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 13 fokra hűl vissza a levegő. Holnap is derült égboltra számíthatunk, a napi maximumok 33 Celsius fok körül alakulnak, úgyhogy fázni biztosan nem fogunk. Az eddigi előrejelzések alapján a hét második felében csapadékra is számíthatunk.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
0: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Az iskola kezdése való tekintettel forgalmi rendváltozás lépett életbe a Stefáncsehmári úton, a Teodor Nes utcával való kereszteződésben, azaz a Füstös hídnál egy ideiglenes körforgalmat alakítottak ki, és ezzel egy időben megszüntették ott a jelzőlámpás forgalomirányítást, úgyhogy nem exokásból vezessetek, figyeljétek a forgalmi távlákat is, legyetek nagyon körültekintőek.
3: És most! most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
6: Bizony, bizony, ez mind a Reggeli Plusz, Hello Nagyvárad, a mikrofonnál Szegedi Mária.
4: És Hosszú Sanyi, bele is vágunk a Reggeli Plusz utolsó közös órájába, hiszen egészen 9.30-ig várunk titeket így együtt a legjobb slágerekkel, sőt, magyar sláger érkezik a folytatásban.
6: Bizony, ő nem más, mint a Szembeszél, Rúzsa Magdi 2021-es dala, úgyhogy akkor hallgassuk most meg ezt együtt.
3: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez

0: Crazy Town, és tűnik a Butterfly, és hát igen, van akinek pillangógyűjteménye van, van akinek meg más típusú.
1: Hát kérem szépen, bizony, Sanyi értékes néprajzi gyűjteményből nyílt kiállítás a nagyváradi római katolikus püspöki palotában. A lélek leggyengédebb virágai falun nyíltak című tárlat Ráb Rudolf több tízezer darabos gyűjteményéből válogat. A kiállítás olyan régi, gondosan megmunkált tárgyakat mutat be, amelyek egykor a falusi háztartások mindennapjainak részei voltak, és ma már egy letűnt életformát idéznek fel. A tárlat egyben főhajtás Ráb Rudolf gyűjtőmunkája előtt, aki a kommunizmus évtizedeiben szenvedélyesen gyűjtötte Erdély és Párcium néprajzi emlékeit, majd mintegy 10 000 tárgyból álló hagyatékát 2010-ben a nagyváradi római katolikus püspökségnek adományozta. A gyűjtemény azért is különösen értékes, mert számos olyan tárgyat őrzött meg, amelyek a mindennapi használatból eltűnve ma már kulturális és történeti emlékként fontosak. A második emeleti kamara kiállítás legalább egy éven át, vagyis 2027 őszéig látogatható a püspöki palotában.
0: Itt a reggeli pluszban pedig a továbbiakban is a legnagyobb slágerek gyűjtemény.

0: Üdvözlet nektek! Ez itt a Reggeli Plusz, a mikrofonoknál Szegedi Mária.
1: És Hosszú Sanyi.
0: És persze itt vagytok velünk ti, és köszönjük szépen nektek. Cserébe kaptok tőlünk hasznos információkat a mai témánkkal kapcsolatban.
1: Romániában a törvényi szabályozás értelmében a férfiak és a nők végleges, standard nyugdíjkorhatára egységesen 65 év. A jelenlegi nyugdíjhatárok 2026-ban a férfiak 65 év, számukra a korhatár már elérte a maximumot, nők esetében a születési évtől és hónaptól függően változik. 2026 második felében a nők 62 év és 7 hónapos korban mehetnek nyugdíjba. A nők nyugdíjkorhatára folyamatosan néhány havonta növekszik, hogy elérje a férfiakéval megegyező szintet. 2030-ra eléri a 63 évet, 2035. januárjára pedig eléri a végleges 65 évet. A Gazdasági Együttműködés és Fejlesztési Szervezet hosszú távú előrejelzései alapján a távoli jövőben, a most munkaerőpiacra lépő generációk esetében a korhatár várhatóan tovább emelkedik majd 67 évre. Kötelező minimum feltételek Romániában, amellyel nyugdíjba vonulhatunk. A korhatár betöltése mellett a nyugdíjra való jogosultsághoz elengedhetetlen a minimális szolgálati idő igazolása is. A minimális járulékfizetési idő mindkét nem számára egységesen 15 év. Enélkül senki nem kaphat öregségi nyugdíjat. A teljes járulékfizetési idő is számít, a teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő folyamatosan emelkedik, és 2035-re úgy néz ki, hogy mindkét nem számára egységesen 35 év lesz.
0: Hát mi pedig addig is hagyjuk nektek a legjobb zenéket, érkezik is a The Joker, a Fatboy Slim előadása.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: A Brikóban szeptember 16-áig 400 lejes utalványt kapsz az Ariston HS Premium központi fűtéskazára, amelyet mindössze 3145 leért vásárolhatsz meg. Valamint egy termosztatikus szelepet kapsz bármelyik Breeze acél radiátor mellé. Máshol olcsóbban találod meg, mi kétszeresen visszaadjuk a különbözetet. Brico. Együtt. Munkára készen.
2: A Sportissimo-nál mindig megtalálod a számodra inspiráló márkákat. Szeptember 7-e és 13-a között 20% kedvezményt kapsz minden Adidas termékre, legalább 100 leértékű vásárlás esetén. Az ajánlat kizárólag a Sportissimo klubtagok számára érvényes a készlet erejéig. További részletek az üzletekben és a sportissimo.ro oldalon.
0: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexis sportcsarnokban.
3: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100 vásárló között vagy, zúzd szét az órát.

0: 30 nap, 900 utalvány. Szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 2 literes Evrika ruha balzsam 9 lej 99 bani, 85 ml-es Aeron illatosító pálcika 16 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben a Szújsulúj út 10A alatt.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. A Plusz FM hírszolgálat.
3: Lassan, de biztosan elkezdődött a diaszpórában élő román állampolgárok hazatérése. Mától kezdi átutalni az augusztus hónapra járó szociális támogatásokat az Országos Kifizetési és Szociális Ellenőrzési Ügynökség. Élhetőbb otthon, kisebb rezsi, ezek a lakásfelújítási trendek hódítanak idén Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Lassan, de biztosan elkezdődött a diaszpórában élő román állampolgárok hazatérése. Egyelőre nem tömeges jelenségről van szó, de a fogadásukat segítő helyi egyesületek megalakulása jelzi, hogy a hazai önkormányzatok már számolnak ezzel a migrációval. Kérdés, hogy a hazatértek közül hányan maradnak itthon. Egyelőre ellentmondó adatok vannak arról, hogy az életvitelszerűen külföldön élő több mint 5 millió román állampolgár közül hányan tértek haza az utóbbi 2 évben felerősödő visszavándorlás keretében. Mindez azért sem egyértelmű, mert közben továbbra is jelentős azoknak a száma, akik elhagyják az országot. A valódi próbatétel akkor kezdődik, amikor a hazatérő család kipakolja a bőröndöket. Ha néhány év múlva ismét előkerülnek ugyanazok a bőröndök, és az autó megint Nyugat-Európa felé veszi az irányt, akkor nem ér túl sokat a hazatérési hullám. Mától kezdi átutalni az augusztus hónapra járó szociális támogatásokat az Országos Kifizetési és Szociális Ellenőrzési Ügynökség, elsőként a gyermekek után járó állami családi pótlékot, a gyermeknevelési támogatást és a munkába való visszatérést ösztönző juttatásokat fizetik ki, a többi összeget pedig fokozatosan szeptember 21-ig folyósítják. A fogyatékossággal élő személyeknek járó támogatásokat szeptember 14-én utalják a bankszámlákra. A postai kézbesítést választó jogosultak szeptember 18-ától vehetik fel ezeket az összegeket. A kifizetési terv utolsó szakaszát szeptember 21-ére tervezték. Ekkor bankszámlára és postai úton egyaránt folyósítják a nevelőszülői elhelyezési támogatást, a HIV betegek havi élelmezési támogatását, valamint a tuberkulózisban szenvedő betegek havi élelmezési támogatását. Ha lakásfelújítási trendekről beszélünk, pár éve jó eséllyel először a színek, formák, textúrák jutottak eszünkbe, de ma már sokak számára fontosabb az, hogy mekkora lesz télen a fűtésszámla, illetve mennyit lehet nyáron spórolni a lakás hűtésén. Sok jel utal arra, hogy manapság Romániában a lakásfelújítás során egyre fontosabb szerep jut az energiahatékonysági szempontoknak. Nemzetközi viszonylatban fontos trend ugyanakkor, hogy 2026-ban a katalógusszerű tökéletesség helyett a személyesebb, élhetőbb otthon került előtérbe. Idén a legkeresettebb felújítási szolgáltatás sok közé tartozik a beltéri festés, a lakások felújítása, gázkazánok beszerelése, a fürdőszobák felújítása és a napelemek telepítése.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Folytatódik a kellemes nyárias időjárásunk. Ma a napi maximumok 30 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 13 fokra hűl vissza a levegő. Holnap is derült égboltra számíthatunk, a napi maximumok 33 Celsius fok körül alakulnak, úgyhogy fázni biztosan nem fogunk. Az eddigi előrejelzések alapján a hét második felében csapadékra is számíthatunk.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
7: Infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinelor út egy szakaszán. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk elzárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet, így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek, és persze, ha tehetitek, inkább kerüljetek.
2: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
7: Hát ennyi volt már a Reggeli Plusz Máriával és Sanyival, akik közül most Sanyi elbúcsúzik, én mentem is, viszont ti feltétlenül maradjatok, mert a Reggeli Plusz tovább folytatódik Máriával, úgyhogy sziasztok!
4: Így van, Sanyitól elköszönünk, én viszont itt vagyok veletek. 11 óráig várom hívásaitokat, üzeneteiteket, hozzászólásaitokat a napi témánkhoz. A leghasznosabb információk erőt pedig hozom nektek a legszuperebb slágerénket. További jó utat és kellemes rádiózást kívánok!
2: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a

Hello, nagyváradiak, környékbeliek, a KEDD reggeli plusz pörög itt a 89,6-on, ahol a legnagyobb slágerek mellett helyi hasznos információkat is kaptok. A nagyváradi vasútállomás térségében a közúti aluljáró építési munkálatok miatt szünetel az ivóvízszolgáltatás Nagyvárad több utcáján, ma reggel 8 órától egészen este 10 óráig. Érintettek a Szövines Tilor, a Berzei, a Peszkörösulói, a Bukarest tér, a Republicsi utca és a környező utcák, a Körösáruház és a Bukarest tér közötti szakaszon, valamint a Stefáncse Mária út és a környező utcák. A nagyváradi vízművek közleményében azt írja, hogy a szolgáltatás újraindításakor lehetséges, hogy a víz ideiglenesen zavaros lesz. Ebben az esetben csak felmosásra, takarításra alkalmas. Ne fogyasszátok azt mindaddig, amíg ki nem tisztul. További jó utat és kellemes rádiózást kívánok! Érkezik Dash, Youngfly és Azaria 3-asa.

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Kérem szépen, ilyen klassz slágerekkel látunk el benneteket itt na, reggeli pluszban. Hello, hello, Nagyváradi a környékbeliek. Ma azt boncolgattuk Sanyival, hogy 10-ből 6 romániai aggódik amiatt, hogy mekkora jövedelme lesz nyugdíjasként. A nyugdíjas évekre azonban nem a munka utáni visszavonulásként, hanem egy új aktív életszakaszként tekintenek. Közben mégsem készülnek tudatosan a jövőre, pedig az utazás, a hobbi és az élmények is pénzbe kerülnek. Azt kérdeztük tőletek, hogy ti hogyan készültetek fel a nyugdíjas évekre. Hoztam néhány adatot. A demográfiai változások miatt egyre nagyobb nyomás nehezedik ugye az állami nyugdíjrendszerre, és várhatóan az állami nyugdíj egyre kisebb részét fedezi majd az utolsó fizetésnek. Ezért egyre fontosabb lehet a magánnyugdíj és az egyéni megtakarítás. A városi romániai lakosság 75%-a szerint az állami nyugdíj nem lesz elég a megélhetéshez, miközben 54%-uk érzi úgy, hogy anyagilag nincs felkészülve a nyugdíjas évekre. Na de mit mutatnak a számok? 74 év. Nagyjából eddig kellene élnie annak, aki 65 évesen megy nyugdíjba, ahhoz, hogy az állami rendszerbe befizetett járulékai megtérüljenek. És azt is jó, ha tudjuk, hogy a fizetésünkből levont 25%-ból 20,25% az állami nyugdíjrendszerbe, 4,75% pedig a kötelező magánnyugdíjba kerül. A számítások szerint egy 2059-ben nyugdíjba vonuló embernek az állami nyugdíja az utolsó fizetése 39,59%-át, a második pillérrel együtt pedig 49,45%-át fedezheti. Vagyis a nyugdíjas évekre érdemes jóval a nyugdíjba vonulás előtt felkészülni. Én pedig továbbra is kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, úgyhogy bátran kommenteljetek, szóljatok hozzá a Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalán a napi témánkhoz.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 000 legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
0: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexe sportcsarnokban.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Szupeko! Szupeko! 12 éve alacsony árak, 12 éve szuper megtakarítások. Szeptember 9-ig az egyfürtős Phalaenopsis Orchidea ára 19,99 bani, valamint a 221 grammos Poyanácsoko toffára mindössze 12,99 bani. Szupeko! Ünnepeljünk 12 éve együtt, naponta szuper megtakarítások.

0: Elkezdődött az Axiók Dede mániája a Dedemánban. Most nálunk a Hiddai íróasztal csak 99, valamint az igazgatói irodai szék csak 199 lej. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedeman. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Megemeli az új lakossági ajánlatában szereplő árait Románia legnagyobb villamos energiatermelője, a Hidroelektrika. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni az iskola alapítvány délutáni oktatási programjára, amely szeptember 21-én indul. Egyre többet költünk állateledelre, miközben élelmiszerből csökken a fogyasztás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Megemeli az új lakossági ajánlatában szereplő árait Románia legnagyobb villamos energiatermelője, a Hidroelektrika. Az áramszolgáltató az ország legalacsonyabb árainak köszönhetően már több mint 1,2 millió háztartási fogyasztó energiaszolgáltatója. A vállalat a lejáró szolgáltatási szerződéssel rendelkező háztartási ügyfeleinek már megküldte az új szerződéses feltételeit. Az Economica.net portál által megvizsgált értesítők tanúsága szerint ezek októberben lépnek hatályba. A drágítás mind a lejáró szerződések megújítására, mind pedig az új ügyfelekre vonatkozik. A vállalat megemelte az aktív villamos energia árát is. Ez hálózati díjak és adók nélkül 0,51 lej per kilovattóra lesz a jelenlegi 0,45 lej per kilovattórás szinthez képest. A számlán szereplő végső ár tekintetében az új díjszabás emelkedése mintegy 7%-os. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni az iskola alapítvány délutáni oktatási programjára, amely szeptember 21-én indul, írja közleményében az RMDS. A program az idei tanévben 14 megyében, 67 településen, mintegy 73 tanintézményben, összesen 211 szakképzett pedagógus közreműködésével biztosít délutáni foglalkozásokat a magyar nyelven tanuló gyermekek számára. A délutáni oktatási program célja, hogy hozzájáruljon az anyanyelvű oktatás megerősítéséhez, a magyar iskolák versenyképességének és a magyar közösségek identitásának megőrzéséhez, miközben a családok számára is kézzelfogható segítséget nyújt. A program a gyermekek mindennapi melegebb ígyének költségeihez is hozzájárul. 107%-kal nőtt az az összeg, amelyet a romániai háztartások a házi kedvenceik táplálására költöttek, derül ki egy piackutató cég adataiból. Miközben az állateledel forgalma nőtt, az élelmiszerek piaca zsugorodott. Friss élelmiszerekre tavaly 34,6%-kal többet költöttünk, mint 5 évvel korábban, azonban ez kizárólag az infláció eredménye volt, mennyiségileg 5,2%-kal csökkentek az eladások. A változást az urbanizáció, a vásárlók életmódjának és mentalitásának a változása gerjeszti, akik egyre inkább családtaként kezelik a házi kedvenceiket. A piac bővüléséhez nagyban hozzájárult az is, hogy miközben egyre kevesebb a gyerek, kutyából és macskából egyre több van. Az adatok szerint az elmúlt 2 évben 566 ezerrel nőtt az állateledelt vásárló romániai háztartások száma.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
3: Folytatódik a kellemes nyárias időjárásunk. Ma a napi maximumok 30 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 13 fokra hűl vissza a levegő. Holnap is derült égboltra számíthatunk, a napi maximumok 33 Celsius fok körül alakulnak, úgyhogy fázni biztosan nem fogunk. Az eddigi előrejelzések alapján a hét második felében csapadékra is számíthatunk.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
3: Ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezettek be, illetve a munkálatok szükségleteitől függően időszakosan teljesen le is zárhatják a forgalmat az Oradea Shopping City és a Hornbakáruház közötti gyűjtőúton szeptember 11-ig. Az intézkedésekre a DN79-es országút és a Nagyvárad körgyűrűjének kereszteződésénél a repülőtér térségében kialakított felüljárók munkálatainak befejezéséhez van szükség. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most jó reggelt!
4: Ez a Reggeli Plusz.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
4: A legfontosabb hírek,
1: információk,
4: jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
3: 10 óra múlt 3 perccel, hello, nagyváradi a környékbeliek, a Reggeli Plusz folytatódik, a mikrofonnál Szegedi Máriát halljátok. Még egy 60 percen keresztül itt vagyok, úgyhogy használjátok ki, bátran hívjatok, írjatok üzenetet, ha bármilyen kérdésetek vagy információtok lenne. Kommenteljetek a Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalán, ma arra voltunk kíváncsiak, hogy ti hogyan készültetek, hogyan készültök fel a nyugdíjas évekre. A folytatásban pedig zene nélkül nem maradunk, szól Benson Boone 2024-es slágere itt a 89,6-on.
1: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

hírek, magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Pluszosok újabb kampányt indított a RERVEST a nagyméretű és veszélyes hulladékok begyűjtésére. A köztisztasági vállalat munkatársai szeptember 11-ig ingyenesen összeszedik és elszállítják a nagyméretű, illetve veszélyes hulladékokat a RERVEST-tel szerződésben álló váradi lakosok otthonaitól. Ez az idei harmadik ilyen kampány, az utolsót ősszel szervezik meg. Elszállítják többek között a régi matracokat, cécerelt bútorokat, mosdó- és vécékagylókat, zuhanykabinokat üveg nélkül, parkettát, lambériát, fűtőtesteket, szőnyegeket és ablakkereteket üveg nélkül. A veszélyes hulladékok közül például festékeket, oldószereket, rovarírtókat, ragasztókat, elemeket és hordozható akkumulátorokat is átvesznek. Elektromos háztartási gépeket és más elektromos hulladékokat ezúttal nem gyűjtenek. A hulladékot a háztartási szemétől elkülönítve kell tárolni. Az ingyenes elszállításhoz előzetesen időpontot kell egyeztetni a 0751 306 526-os telefonszámon hétfőtől péntekig 9 és 15 óra között. A telefonban meg kell adni a hulladék típusát és mennyiségét, majd értesítik a lakost a begyűjtés időpontjáról. A hulladékot csak ekkor kell a ház vagy tömbház elé kihelyezni. Aki pedig nem tudja megvárni a kampányt, a Turzó Sándor vagy az Uzinelor utcai szelektív hulladékgyűjtőközpontba is elszállíthatja a hulladékot. A leadás ingyenes, személyigazolvány felmutatásával. Augusztus 31 és szeptember 11-e között tett pluszosok ismét ingyenesen gyűjti be a nagyméretű és veszélyes hulladékokat a RERVEST. A vele

Húszosok megkezdi a 2026-27-es fűtési szezon előkészítését a nagyváradi hőszolgáltató. Szeptember 21-től fokozatosan feltöltik és nyomás alá helyezik a tervhőrendszer vezetékeit, ezért arra kérik a fogyasztókat, hogy addig fejezzék be a lakásokban és tömbházakban végzett fűtésrendszeri munkálatokat. A szolgáltató szerint a határidő után már nem engedélyezik a belső rendszereken végzett munkákat. Fontos, hogy minden javítást tehát időben befejezzenek, és az érintett szakaszokat megfelelően lezárják. Ellenkező esetben meghibásodások, akár lakások vagy pincék elárasztása is bekövetkezhet. A hálózat feltöltésének állapotáról a hőszolgáltató a 0800 070 800-as ingyenes zöld számán, illetve a 0259 467-es telefonszámán lehet érdeklődni.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play.
1: És legkedvesebb magyar kedve.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: A Brico-ban szeptember 16-áig 15%-os kedvezménnyel mindössze 339,99 banért vásárolhatod meg a Bosch ütvefúrógépet, valamint 20%-os kedvezménnyel mindössze 299,99 banért a 800 wattos DeWalt sarokcsiszolót. Hozd el hozzánk régi szerszámodat, és egy 25 lejes utalványt kapsz cserébe. Brico. Együtt. Munkára készen.
3: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hív minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
4: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Lassan, de biztosan elkezdődött a diaszpórában élő román állampolgárok hazatérése. Mától kezdi átutalni az augusztus hónapra járó szociális támogatásokat az Országos Kifizetési és Szociális Ellenőrzési Ügynökség. Élhetőbb otthon, kisebb rezsi, ezek a lakásfelújítási trendek hódítanak idén Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Lassan, de biztosan elkezdődött a diaszpórában élő román állampolgárok hazatérése. Egyelőre nem tömeges jelenségről van szó, de a fogadásukat segítő helyi egyesületek megalakulása jelzi, hogy a hazai önkormányzatok már számolnak ezzel a migrációval. Kérdés, hogy a hazatértek közül hányan maradnak itthon. Egyelőre ellentmondó adatok vannak arról, hogy az életvitelszerűen külföldön élő több mint 5 millió román állampolgár közül hányan tértek haza az utóbbi két évben felerősödő visszavándorlás keretében. Mindez azért sem egyértelmű, mert közben továbbra is jelentős azoknak a száma, akik elhagyják az országot. A valódi próbatétel akkor kezdődik, amikor a hazatérő család kipakolja a bőröndöket. Ha néhány év múlva ismét előkerülnek ugyanazok a bőröndök, és az autó megint Nyugat-Európa felé veszi az irányt, akkor nem ér túl sokat a hazatérési hullám. Mától kezdi átutalni az augusztus hónapra járó szociális támogatásokat az Országos Kifizetési és Szociális Ellenőrzési Ügynökség, elsőként a gyermekek után járó állami családi pótlékot, a gyermeknevelési támogatást és a munkába való visszatérést ösztönző juttatásokat fizetik ki, a többi összeget pedig fokozatosan szeptember 21-ig folyósítják. A fogyatékossággal élő személyeknek járó támogatásokat szeptember 14-én utalják a bankszámlákra. A postai kézbesítést választó jogosultak szeptember 18-ától vehetik fel ezeket az összegeket. A kifizetési terv utolsó szakaszát szeptember 21-ére tervezték. Ekkor bankszámlára és postai úton egyaránt folyósítják a nevelőszülői elhelyezési támogatást, a HIV-betegek havi élelmezési támogatását, valamint a tuberkulózisban szenvedő betegek havi élelmezési támogatását. Ha lakásfelújítási trendekről beszélünk, pár éve jó eséllyel először a színek, formák, textúrák jutottak eszünkbe, de ma már sokak számára fontosabb az, hogy mekkora lesz télen a fűtésszámla, illetve mennyit lehet nyáron spórolni a lakás hűtésén. Sok jel utal arra, hogy manapság Romániában a lakásfelújítás során egyre fontosabb szerep jut az energiahatékonysági szempontoknak. Nemzetközi viszonylatban fontos trend ugyanakkor, hogy 2026-ban a katalógusszerű tökéletesség helyett a személyesebb, élhetőbb otthon került előtérbe. Idén a legkeresettebb felújítási szolgáltatás közé tartozik a beltéri festés, a lakások felújítása, gázkazánok beszerelése, a fürdőszobák felújítása és a napelemek telepítése.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Folytatódik a kellemes nyárias időjárásunk. Ma a napi maximumok 30 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig 13 fokra hűl vissza a levegő. Holnap is derült égboltra számíthatunk, a napi maximumok 33 Celsius fok körül alakulnak, úgyhogy fázni biztosan nem fogunk. Az eddigi előrejelzések alapján a hét második felében csapadékra is számíthatunk.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
4: Szeptember 20-áig forgalomkorlátozásokra kell számítani Nagyváradon, a Drágosvad utcában. A vasúti híd alatti szakaszon a forgalom mindkét irányban egy-egy sávra szűkül, hogy a vasúti hídon történő beavatkozások biztonságos körülmények között történhessenek. A munkaterület környékén vezessetek óvatosan, tartsátok be az ideiglenes közúti jelzéseket és a helyszínen lévő személyzet utasításait. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
4: Pluszosok, az előbbi közlekedési infunkból lemaradt, most viszont pótolom. Steffi barátunk telefonált, hogy Kütyipusztánál Székely híd irányába sebességet mérnek, úgyhogy vezessetek óvatosan, tartsátok be a közlekedési szabályokat, a folytatásban pedig már itt is van Geszti Péter és Péter Fibori közöse, a Belét szerettem. Ez van.
0: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz, a Plusz FM-en.

Hello, nagyváradiak! Környékbeliek, ma arra voltunk kíváncsiak, hogy ti hogyan készültetek fel a nyugdíjas évekre. Pap Zsolt például azt írta nekünk, hogy mire oda kerülök, annyi szociálsegélyen élő lesz az országban, hogy inkább azokat fogják kifizetni, hogy ne menjenek rabolni a nyugdíjasoktól. Kocsis Olivier Géza pedig azt írja, hogy úgy, hogy nem számítok nyugdíjra, így a semminél csak jobb lehet. Lesznek egyéb bevételem akkor is, éhen nem halunk. Nagy Sándor pedig azt a javaslatot tette, hogy az igazságos az lenne, ha felszámolnák az egészet. Legyen kötelező egy nyugdíjszámla, ahova havonta befizetsz annyit, amennyit tudsz, és ezt rábízod egy magánnyugdíjkezelőre, mint most a második pillér. És az egészségügyet is hagyják ki. Tegyék lehetővé, hogy köthessek szerződést magánklinikával a kötelező állami ellátás helyett, mert a végén amúgy is a privát rendelőbe kötsz ki. Reklámozzák az ilyen-olyan ingyen szűrés, de mire oda jut, soha nincs pénzük, ha akarod, várólistára tesznek, vagy kifizetheted a zsebedből. Köszönjük szépen a hozzászólásokat, a Plusz FM-en pedig már érkezik is a Spice Girls és a Viva Forever.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: a környékbeliek, ezzel a Kedreggeli Plusz végéhez érkeztünk. Köszi, hogy itt voltatok velünk ma is. Ezt a jó szokásotokat ne felejtjétek, mi minden hétköznap délelőtt itt vagyunk a 89,6-on. Helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuperslágerekkel látunk el benneteket. Most a stafétát Petro Anita veszi át, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, a hírek után pedig pörög tovább a Plusz FM zenei listája. Déli 12 órától Balog István Vilmos érkezik, 3 órától pedig Keserű Tamás kollégánk, úgyhogy mindenképp érdemes lesz itt maradni a 89,6-on. Én Szegedi Mária voltam, és további jó utat, kellemes rádiózást és szép napot kívánok nektek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos Hipermarket kínálatában a 3 darabos kiszerelésű 2 decis szívószálas teddy üdítő, 4 lej 79 bani, 85 100 g-os Rochand Lakmi csokoládé, 3 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos Hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
3: Elkezdődött az akciók dedemániája a Dedemánban. Most nálunk a 4,8 literes Albio mosószer csak 29 lej 99 bani, valamint a 100 darabos Albio szodabikarbonás és ecetes nedves törlőkendő csak 9 lej 99 bani. Emellett több száz más különleges ajánlatot is találsz az üzleteinkben, online vagy az alkalmazásban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
5: Jelenleg több mint 30 000 munkahely érhető el Romániában, legnagyobb számban sofőröket, futár

0: Valamint raktári és építkezési dolgozókat keresnek. Luxus lett Európában az egészséges táplálkozás, nagyon megdrágultak a zöldségek és a gyümölcsök. Az ENSZ közgyűlése határozatot fogadott el annak érdekében, hogy a térképeken pontosabban ábrázolják a világ kontinenseit. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Jelenleg több mint 30 ezer munkahely érhető el Románia.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
0: Jelenleg több mint 30 ezer munkahely érhető el Romániában, legnagyobb számban sofőröket, futárokat, valamint raktári és építkezési dolgozókat keresnek. Luxus lett Európában az egészséges táplálkozás, nagyon megdrágultak a zöldségek és a gyümölcsök. Az ENSZ közgyűlése határozatot fogadott el annak érdekében, hogy a térképeken pontosabban ábrázolják a világ kontinenseit. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Jelenleg több mint 30 ezer munkahely érhető el Romániában, az Országos Munkaerőfoglalkoztatási Ügynökség adatai szerint. Legnagyobb számban sofőröket, futárokat, valamint raktári és építkezési dolgozókat keresnek. Közúti teherszállító gépjárművezetők számára 3900 állást hirdettek meg. Jelenleg ez az a szakma, amelyben a munkaadók a legtöbb szabad pozíciót kínálják. A rangsorban a futárok, valamint az anyagmozgatók következnek. Emellett több mint 1200 szakképzetlen munkást keresnek építkezésekre és bontásokra, illetve több mint 1100 dolgozót építő anyagok törésére és vágására. Felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára 2000 állás helyet kínálnak, köztük mérnököknek, orvosoknak, menedzsereknek és közgazdászoknak. Az EURES Románia hálózaton keresztül külföldön is elérhetőek munkahelyek. Az Európai Gazdasági Térség munkaadói 116 pozíciót jelentettek be, a legtöbbet Norvégiában, ahol 45 dolgozót keresnek a lazacfeldolgozás területére. Jelentősen megemelkedett Európában az egészséges táplálkozás költsége, áll az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet jelentésében. A szárnyaló árak mögött nem csak az infláció és a háborúk állnak, hanem az unió saját támogatási rendszere is. A mezőgazdasági szubvenciók elhibázott elosztása ugyanis láthatatlan adóként drágítja a mindennapi zöldséget és gyümölcsöt. A támogatások oroszlán részét a gabonatermesztésre és az állattenyésztésre fordítják, ami miatt a zöldségek, gyümölcsök és hüvelyesek termesztése viszonylag drágábbá vált. A legnagyobb problémák mégis az jelenti, hogy évtizedek óta elmaradtak a kutatási és innovációs beruházások a nagy kézi munkaerőigényű zöldség és gyümölcs termesztési szektorban. Az európai gazdáknak nyújtott pénzügyi támogatások 80%-a közvetlenül az állattenyésztést vagy a takarmánytermelést szolgálja. Az ENSZ közgyűlése határozatot fogadott el annak érdekében, hogy a térképeken pontosabban ábrázolják a világ kontinenseit. A kezdeményezés elsősorban Afrika méretének valósághűbb megjelenítését célozza, miközben az olyan nagy földrajzi torzításokat is kiküszöbölni, amelyek például az Egyesült Államokat a valóságosnál nagyobbnak mutatják. A Togó és az Afrikai Unió által kezdeményezett határozatot 164 ország támogatta, az Egyesült Államok ellene szavazott. A döntés arra ösztönzi az államokat, hogy az úgynevezett egyenlő föld térképvetületet használják. Ez a vetület a Mercator-féle térképet váltaná fel, melyet az 1512-ben született Gerardus Mercator, földrajztudós, térképész, filozófus és teológus dolgozott ki. A Mercator vetületet eredetileg tengeri navigációra tervezték, és nagy előnye, hogy a hajózás szempontjából fontos irányokat pontosan ábrázolja. A szárazföldek méretét azonban jelentősen torzítja, különösen a magasabb földrajzi szélességeken fekvő területekét.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon napközben 31, éjjel pedig 14 fok körüli értékeket mérhetünk. Sok lesz a napsütés, a szél mérsékelt marad, csapadék pedig egyelőre még nem várható. Maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, viszont legyetek óvatosak, az UV-sugárzás még mindig erős.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Kellemes keddi napot kívánok nektek! Szeptember 8-a van, a Plusz FM-et hallgatjátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját. Hát kérem szépen, elindult a Sláger Plusz, a mikrofonnál pedig Keserű Tomi a következő 4 órában. Várok mindenkit nagyon sok szeretettel, természetesen a legjobb zenékkel, ezen kívül fontos információkkal, helyi aktualitásokkal, ezeket mi hozzuk nektek ősszel is, és jönnek a témák is. Irány a moziba be az első órában. Christopher Nolan odösszei a filmjén újabb rekordot döntött. Hát úgy tűnik, hogy ez a film idén már nem csak kasszasiker, hanem mozi történeti jelenség. Erről lesz majd szó az első óra második felében. Most pedig akkor start, jönnek a slágerek és a magyar kedvencek. Szép napot, jó rádiózást nektek, pluszosok!
1: Slágerek, magyar kedvencek Margitnál.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Kedves diákok, kedves tanuló ifjúság, nektek hozom a legelső hírt itt a Pluszon a Sláger Plusz első órájában. Automatikusan feltöltötte a 2026-2027-es tanévre szóló diákbérleteket az OTL a nagyváradi iskolába járó tanulók számára. A jogosult diákok továbbra is ingyenesen használhatják a helyi tömegközlekedést. Egy fontos szabályt azonban be kell tartaniuk. Felszálláskor minden alkalommal érvényesíteniük kell az utazási kártyájukat. Az OTL közlése szerint a diákbérleteket szeptember 1-től automatikusan aktiválták. A tanulóknak érdemes már az első utazás előtt ellenőrizniük, hogy névre szóló kártyájuk valóban aktíve. Ezt az OTL alkalmazásában vagy a járműveken található kártyaérvényesítőknél tehetik meg. Akinek még nincs utazási kártyája, vagy valamilyen okból nem hosszabbították meg annak érvényességét, annak személyesen kell felkeresnie az OTL valamelyik értékesítési pontját, ahol az aktuális tanévre érvényesített diákigazolványt vagy ellenőrzőt kell felmutatnia. Fontos tehát, hogy az ingyenes diákbérlet mellett is kötelező a kártya érvényesítése minden egyes felszálláskor. Erről ne feledkezzetek meg. Jó utat kívánok nem csak nektek, hanem minden Plusz FM-esnek, slágerekkel és magyar kedvencekkel.

Slágerek és magyar kedvencek, ez a Plusz FM, és a folytatásban is fontos infókat hozok nektek, úgyhogy mindenképpen figyeljetek. Szeptember 15-től ugyanis jelentősen drágul a jogosítvány, a forgalmi és az ideiglenes forgalmi engedély kiállítása. A jogosítványért az eddigi 89 helyett 139 lejt kell majd fizetni, de a másik két okmány díja is több mint 50%-kal emelkedik. A gépjármű bejegyzési és jogosítvány kibocsátó főigazgatóság augusztus 31-én jelentette be, hogy szeptember 15-től módosulnak az autós okmányok kiállításáért fizetendő díjak. A legnagyobb összegű emelés a jogosítványt érinti, amelynek kiállításáért a jelenlegi 89 lej helyett 139 lejt kell majd fizetni, vagyis 50 lejjel, mintegy 56%-kal emelkedik a tarifa. A forgalmi engedély közismert nevén a talon kiállításának díja 49 lejről 76 lejre nő, ami 27 lejes, körülbelül 55%-os drágulást jelent. Arányaiban az ideiglenes forgalmi engedély díja emelkedik a legnagyobb mértékben, ezért szeptember 15-től 13 lej helyett már 25 lejt kell fizetni, vagyis a tarifa 12 lejjel több mint 92%-kal nő. A főigazgatóság külön felhívta a figyelmet arra, hogy a szeptember 15-e előtt befizetett, de addig fel nem használt összegek az új díjszabás hatályba lépése után már nem használhatóak fel. Ezek azonban kérelemre visszaigényelhetőek. Kivételt jelentenek azok a jogosítvány megszerzéséhez kapcsolódó befizetések, amelyekhez tartozó vizsgadossziét szeptember 15-e előtt bejegyezték. Ezek ugyanis a vizsgadosszié teljes érvényesség ideje alatt felhasználhatók. A szeptember 15-től érvényes díjakat a self-pay terminálokon, illetve online a giseul.ro elektronikus fizetési felületen lehet rendezni, és ugyanezeken a csatornákon a rendszámtáblákhoz kapcsolódó díjak is befizethetőek. Köszönöm a figyelmet!

A Sláger Plusz első órájában kedden akkor mozi történelmi fordulat a folytatásban, hiszen tovább szágult Christopher Nolan legújabb filmje, az Odüsszeia. A július közepe óta futó alkotás újabb mérföldkőhöz érkezett, és már 1,6 milliárd dolláros globális bevételnél jár. Azt a mindenit. Ezzel nem csak Nolan legsikeresebb filmje lett, hanem ugye belépett abba a szűk elit klubba, amely Észak-Amerikán kívül is átlépi az 1 milliárdos határt. A nemzetközi toplistán eddig főként folytatások és nagy franchise filmek szerepeltek, mint például a Bosszúállók végjáték vagy a Csillagok háborúja. Az Odüsszeia azért különleges, mert nem folytatás, nem remake, hanem egy több ezer éves irodalmi mű, modern nagyszabású adaptációja. A film ráadásul egy másik rekordot is megdöntött. Minden idők legsikeresebb R-rated, vagyis felnőtt besorolású mozifilmje lett, megelőzve a korábbi csúcstartó Deadpool és Rozsomákot. Ryan Reynolds humoros videóban gratulált egyébként Christopher Nolannak és csapatának, stílusosan elismerve, hogy átadták a trónt. És ahogy mondtam, az Odüsszeia tehát nem lassít, 2026 őszén már nem csak kassza siker, hanem jelen pillanatban mozi történeti és mozi történelmi jelenség. Én nem láttam még a filmet, de egyre inkább kíváncsi vagyok rá, úgyhogy igyekszem pótolni. Ha esetleg ti már láttátok, akkor várom róla a véleményeket. Ti megvárhatjátok a legjobb zenéket, jönnek a slágerek és a magyar kedvencek, hát mi meg ezzel igyekszünk rekordokat döntögetni itt a Pluszon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

0: itt a Plusz FM-en, nyomjuk a keddi napot szeptember 8-án. Kellemes rádiózást kívánunk nektek, ugye azért beszélek többes számban, hiszen az első órát lezárjuk, jönnek a friss hírek a folytatásban, aztán természetesen én is jövök vissza. Készüljetek mindenképpen, hiszen válogatom össze nektek már a zenéket a folytatásra, mutatom, hogy mi lesz a kezdő dalunk.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Jelenleg több mint 30 ezer munkahely érhető el Romániában. Legnagyobb számban sofőröket, futárokat, valamint raktári és építkezési dolgozókat keresnek. Luxus lett Európában az egészséges táplálkozás, nagyon megdrágultak a zöldségek és a gyümölcsök. Az ENSZ közgyűlése határozatot fogadott el annak érdekében, hogy a térképeken pontosabban ábrázolják a világ kontinens.

0: Teit. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Jelenleg több mint 30 ezer munkahely érhető el Romániában, az Országos Munkaerőfoglalkoztatási Ügynökség adatai szerint. Legnagyobb számban sofőröket, futárokat, valamint raktár és építkezési dolgozókat keresnek. Közúti teherszállító gépjárművezetők számára 3900 állást hirdettek meg. Jelenleg ez az a szakma, amelyben a munkaadók a legtöbb szabad pozíciót kínálják. A rangsorban a futárok, valamint az anyagmozgatók következnek. Emellett több mint 1200 szakképzetlen munkást keresnek építkezésekre és bontásokra, illetve több mint 1100 dolgozót építő anyagok törésére és vágására. Felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára 2000 állás helyet kínálnak, köztük mérnököknek, orvosoknak, menedzsereknek és közgazdászoknak. Az EURES Románia hálózaton keresztül külföldön is elérhetőek munkahelyek. Az Európai Gazdasági Térség munkaadói 116 pozíciót jelentettek be, a legtöbbet Norvégiában, ahol 45 dolgozót keresnek a lazacfeldolgozás területére. Jelentősen megemelkedett Európában az egészséges táplálkozás költsége, áll az élelmezési és mezőgazdasági szervezet jelentésében. A szárnyaló árak mögött nem csak az infláció és a háborúk állnak, hanem az unió saját támogatási rendszere is. A mezőgazdasági szubvenciók elhibázott elosztása ugyanis láthatatlan adóként drágítja a mindennapi zöldséget és gyümölcsöt. A támogatások oroszlán részét a gabonatermesztésre és az állattenyésztésre fordítják, ami miatt a zöldségek, gyümölcsök és hüvelyesek termesztése viszonylag drágábbá vált. A legnagyobb problémát mégis az jelenti, hogy évtizedek óta elmaradtak a kutatási és innovációs beruházások a nagy kézi munkaerőigényű zöldség és gyümölcs termesztési szektorban. Az európai gazdáknak nyújtott pénzügyi támogatások 80%-a közvetlenül az állattenyésztést vagy a takarmánytermelést szolgálja. Az ENSZ közgyűlése határozatot fogadott el annak érdekében, hogy a térképeken pontosabban ábrázolják a világ kontinenseit. A kezdeményezés elsősorban Afrika méretének valósághűbb megjelenítését célozza, miközben az olyan nagy földrajzi torzításokat is kiküszöbölné, amelyek például az Egyesült Államokat a valóságosnál nagyobbnak mutatják. A Togó és az Afrikai Unió által kezdeményezett határozatot 164 ország támogatta, az Egyesült Államok ellene szavazott. A döntés arra ösztönzi az államokat, hogy az úgynevezett egyenlő föld térkép vetületet használják. Ez a vetület a Mercator-féle térképet váltaná fel, melyet az 1512-ben született Gerardus Mercator, földrajztudós, térképész, filozófus és teológus dolgozott ki. A Mercator vetületet eredetileg tengeri navigációra tervezték, és nagy előnye, hogy a hajózás szempontjából fontos irányokat pontosan ábrázolja. A szárazföldek méretét azonban jelentősen torzítja, különösen a magasabb földrajzi szélességeken fekvő területekét.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon napközben 31, éjjel pedig 14 fok körüli értékeket mérhetünk. Sok lesz a napsütés, a szél mérsékelt marad, csapadék pedig egyelőre még nem várható. Maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, viszont legyetek óvatosak, az UV-sugárzás még mindig erős.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: További kellemes szép napot és nagyon jó rádiózást kívánok nektek. 2026. szeptember 8-a kedd van, szépen lassan haladunk a hét napjain. Ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója és a Sláger Plusz második órája. A stúdióban, a mikrofonnál pedig Kessérű Tomi. Ebben az órában arról számolok majd be nektek, hogy megérkezett a jövő babája, a Cyber Barbie. Hogy pontosan mit kell tudni a jövő játékáról, azt hozom nektek hamarosan. Aztán ezen kívül jönnek a nagy világazország és Nagyvárad legfrissebb hírei, illetve a világ legjobb zenéi. Ez a Plusz FM.
1: Slágerek, magyar kedvencek Margittál.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

a Sláger Plusz második órájában is kérném szépen még az autósok figyelmét egy fontos dologgal kapcsolatban. Akár 1081 lejes bírságot és 3 büntetőpontot is kaphatnának azok az autósok, akik jogosulatlanul foglalják el az elektromos járművek töltésére fenntartott helyeket. A tervezett szigorítás nem csak a benzines és dízel autók vezetőit érinteni, hanem azokat az elektromos és plug-in hibrid járműveket is, amelyek a töltőhelyen állnak, de éppen nem töltik az akkumulátorukat. A közlekedési törvény módosításáról szóló tervezet szerint az elektromos töltőhelyeket kizárólag a tényleges töltés időtartamára lehetne használni, így nem csak az követne el szabálysértést, aki benzines vagy dízel autóval áll be egy ilyen helyre, hanem az az elektromos autó tulajdonos is, aki nem csatlakoztatja járművét a töltőhöz, illetve a töltés befejezése után továbbra is ott hagyja azt. Ugyanez vonatkozna a külső áramforrásból tölthető plug-in hibridekre, amelyeket a tervezett e-szabály alkalmazásakor elektromos járműveknek tekint, vagyis ezek is használhatnák a töltőhelyeket, de csak addig, amíg ténylegesen töltődnek. A szabály megsértése a 2-es szankciósztályba tartozna, ami jelenleg 865 és 1081,25 lej közötti bírságot jelent, emellett 3 büntetőpontot is kapna a járművezető. A módosítással a közlekedési törvényben külön meghatároznák az elektromos járművek töltésére szolgáló hely fogalmát is, ami egy olyan megfelelően kialakított és jelzett terület lenne, amely kizárólag az elektromos járművek tényleges töltés alatti várakozására szolgál. Az új szabályok egyelőre nem hatályosak, a szenátuson már túljutott törvénytervezetről ugyanis a képviselőház hozza meg a végső döntést, de nyilván nem árt már erről most is tudni. Nagyon szépen köszönöm az együttműködéseteket. Cserében jönnek a slágerek és a magyar kedvencek, oké? Okay?

Kedves szülők, a ti figyelmeteket is kérném, ha esetleg a csemetétek iskolába jár. Hát kérem szépen, az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia ajánlása szerint az iskolatáska tömege nem haladhatja meg a gyermek testsúlyának 15%-át, és fontos az is, hogy a hátizsákot ne félvállon, hanem mindkét vállpántot használva hordják a nebulók. Ez egy 20 kilós kisgyermek esetében legfeljebb 3 kilós, 30 kg-os testsúlynál 4,5 kilós, egy 40 kg-os gyermeknél pedig 6 kilós táskát jelent. A szülőknek ezért érdemes időnként a teljesen megpakolt iskolatáskát is mérlegre tenniük és ellenőrizniük, hogy nincs-e benne olyan könyv, füzet vagy más tárgy, amelyet a gyermek feleslegesen hord magával. A túlterhelés nem csak kellemetlenséget jelenthet, hanem fáradtsággal, hátfájással, illetve a testtartás és járás megváltozásával is összefügghet. Ugyanakkor nem kizárólag a kilogramok számítanak. A fájdalom jelentkezésével a táska hordásának időtartama és a fáradtság mértéke szorosabb összefüggést mutatott, mint önmagában a cipelt súly. Nehéz az iskolatáska, ugye? Hát ezt mi is megtapasztaltuk annak idején. Én nagyon sokáig fél oldalon, fél vállon hordtam, aztán ennek meg is lett az eredménye, egy idő után fájni kezdett a hátam. Utána váltottam ugye arra, hogy mindkét pántot hordtam. Meg hát az ember nyilván átnézi azért, hogy mi van benne, hogy ne legyen felesleges teher a kisgyermekek számára a táska. Remélem, ti is így tesztek. Nagyon szépen köszönöm, én sem terhellek benneteket infókkal, mindjárt hozom a jó zenéket.

A Sláger Pluszban a játékok lesznek a főszerepben, legalábbis egy biztosan itt a második órában. Lányok, figyelem, megérkezett a jövő babája. A játékvilág egy új korszak határánál. Bemutatták ugyanis a Cyber Barbie koncepcióját, azt a futurisztikus babát, ami már nem egy műanyag mosolygós baba, hanem természetesen mesterséges intelligenciával van felvértezve. A tervezők szerint a jövő babája nem csak beszél, hanem tanul a gyerekektől, reagál az érzelmeikre és személyre szabott történeteket mesél. A Cyber Barbie külseje is szakít a hagyományokkal, LED fényekkel, digitális arc megjelenítéssel és cserélhető holografikus kiegészítőkkel működik. A koncepció célja, hogy a gyerekek ne passzív játékot kapjanak, hanem egy olyan interaktív társaságot, amely képes fejlődni és alkalmazkodni. A kritikusok szerint ez már egyébként nem is baba, hanem egy AI alapú mini robot, amely hát új kérdéseket vet fel a gyerekek digitális neveléséről. A rajongók viszont úgy látják, a Cyber Barbie pontosan azt mutatja meg, hogy milyen lesz a játék 2030 körül. Félig fizikai, félig virtuális és teljesen személyre szabott. A jövő babája tehát már itt van, és nem rózsaszín, hanem mesterséges intelligenciával vezérelt digitális eszköz. Hát megmondom őszintén, nem vagyok benne biztos, hogy jó irányba halad a játékgyártás, azért engem a hideg víz kiver attól, hogy mondjuk éjjel egy ilyen AI Barbie ott áll az ágy mellett és figyel engem, és mondjuk éppen belőlem tanul, meg hát nyilván azért a vezérlés, az irányítás akár rossz kezekbe is kerülhet, mondjuk meghekkelhetik ezt a mesterséges intelligenciával ellátott vezérlést, és akkor rossz tanácsokat adhatnak a gyerekeknek, vagy mondjuk olyan dolgokra vehetik rá őket, amelyekre nem kellene, úgyhogy hát vannak még itt azért sötét foltok, én úgy gondolom, hogy még azért nem teljesen kész ez a projekt, valószínűleg lesznek még itt tesztek és fejlesztések, de egyébként meg akármennyire is nem tetszik, biztos vagyok benne, hogy ebbe az irányba halad a világ. No hát a Cyber Barbie-t most egy picikét hanyagoljuk, én inkább kizárom a stúdióból, és játszom nektek a jó zenéket itt a Pluszon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

és ebben a pillanatban zárjuk a Sláger Plusz második óráját 2026. szeptember 8-án kedden, de hát hol van még a vége? Hát mindjárt jön a folytatás, de első körben érkeznek a legfrissebb, legfontosabb és legaktuálisabb információk. Hallgassuk meg a Plusz FM híreit, aztán viszont jövök vissza, I'll be back, és kezdjük a harmadik etapot, méghozzá egy újabb nagy kedvenccel, hogy mi lesz ez? Figyelem, figyelem!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jelenleg több mint 30 ezer munkahely érhető el Romániában, legnagyobb számban sofőröket, futárokat, valamint raktári és építkezési dolgozókat keresnek. Luxus lett Európában az egészséges táplálkozás, nagyon megdrágultak a zöldségek és a gyümölcsök. Az ENSZ közgyűlése határozatot fogadott el annak érdekében, hogy a térképeken pontosabban ábrázolják.

0: Zolják a világ kontinenseit. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Jelenleg több mint 30 ezer munkahely érhető el Romániában, az Országos Munkaerőfoglalkoztatási Ügynökség adatai szerint. Legnagyobb számban sofőröket, futárokat, valamint raktár és építkezési dolgozókat keresnek. Közúti teherszállító gépjárművezetők számára 3900 állást hirdettek meg. Jelenleg ez az a szakma, amelyben a munkaadók a legtöbb szabad pozíciót kínálják. A rangsorban a futárok, valamint az anyagmozgatók következnek. Emellett több mint 1200 szakképzetlen munkást keresnek építkezésekre és bontásokra, illetve több mint 1100 dolgozót építő anyagok törésére és vágására. Felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára 2000 állás helyet kínálnak, köztük mérnököknek, orvosoknak, menedzsereknek és közgazdászoknak. Az Eures Románia hálózaton keresztül külföldön is elérhetőek munkahelyek. Az Európai Gazdasági Térség munkaadói 116 pozíciót jelentettek be, a legtöbbet Norvégiában, ahol 45 dolgozót keresnek a lazacfeldolgozás területére. Jelentősen megemelkedett Európában az egészséges táplálkozás költsége, áll az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet jelentésében. A szárnyaló árak mögött nem csak az infláció és a háborúk állnak, hanem az unió saját támogatási rendszere is. A mezőgazdasági szubvenciók elhibázott elosztása ugyanis láthatatlan adóként drágítja a mindennapi zöldséget és gyümölcsöt. A támogatások oroszlán részét a gabonatermesztésre és az állattenyésztésre fordítják, ami miatt a zöldségek, gyümölcsök és hüvelyesek termesztése viszonylag drágábbá vált. A legnagyobb problémák mégis az jelenti, hogy évtizedek óta elmaradtak a kutatási és innovációs beruházások a nagy kézi munkaerőigényű zöldség és gyümölcs termesztési szektorban. Az európai gazdáknak nyújtott pénzügyi támogatások 80%-a közvetlenül az állattenyésztést vagy a takarmánytermelést szolgálja. Az ENSZ közgyűlése határozatot fogadott el annak érdekében, hogy a térképeken pontosabban ábrázolják a világ kontinenseit. A kezdeményezés elsősorban Afrika méretének valósághűbb megjelenítését célozza, miközben az olyan nagy földrajzi torzításokat is kiküszöbölné, amelyek például az Egyesült Államokat a valóságosnál nagyobbnak mutatják. A Togó és az Afrikai Unió által kezdeményezett határozatot 164 ország támogatta, az Egyesült Államok ellene szavazott. A döntés arra ösztönzi az államokat, hogy az úgynevezett egyenlő föld térkép vetületet használják. Ez a vetület a Mercator-féle térképet váltaná fel, melyet az 1512-ben született Gerardus Mercator, földrajztudós, térképész, filozófus és teológus dolgozott ki. A Mercator vetületet eredetileg tengeri navigációra tervezték, és nagy előnye, hogy a hajózás szempontjából fontos irányokat pontosan ábrázolja. A szárazföldek méretét azonban jelentősen torzítja, különösen a magasabb földrajzi szélességeken fekvő területekét.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon napközben 31, éjjel pedig 14 fok körüli értékeket mérhetünk. Sok lesz a napsütés, a szél mérsékelt marad, csapadék pedig egyelőre még nem várható. Maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, viszont legyetek óvatosak, az UV-sugárzás még mindig erős.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Margitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Hello mindenkinek, hogy telik a keddi napotok szeptember 8-án, bízom benne, hogy remekül, én mindent megteszek annak érdekében, hogy ez így legyen. Itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában már is indítom a Sláger Plusz harmadik óráját, a mikrofonnál Kessérű Tomi. Hát nem mindig szabad hinni a mesterséges intelligenciának, erre itt az ékes bizonyíték, hozom majd nektek a témát ebben az órában azzal kapcsolatban, hogy ki kellett menteni a túrázókat az erdőből Kaliforniában, akik a Gemini-vel tervezték az útvonalat. Úgyhogy csak óvatosan az AI-jal, ez a lényeg. Jönnek közben fontos információk, helyi aktualitások is természetesen, és hát a legjobb zenék ezekről pedig, hát én gondoskodom, úgyhogy nem kell aggódnotok. Nagyon jó lesz a felhozatal. Jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Margitnál.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

És kérem szépen, Náros Láger plusz harmadik órájában járunk kedden. Európai Uniós finanszírozásra pályázik Nagyvárad önkormányzata egy gyermekek és serdülők számára létrehozandó mentálhigiénés központtal. A projekt kedvezményezettje a Bihar megyei sürgősségi klinikai kórház. A teljes beruházás értéke áfával együtt 37,7 millió lej, ebből 4,2 millió lej a kért vissza nem térítendő támogatás. A projekt részeként új épületszárnyat alakítanának ki a megyei kórház Cornélio Kaposz utcai épületénél, ahol a mentálhigiénés ellátás mellett gyermek neuropszichiátriai és nukleáris medicina osztály is helyet kapna. A mintegy 487 négyzetméteres mentálhigiénés központban pszichiátriai és pszichológiai konzultációkat, logopédiát, gyógytornát, egyéni és csoportos pszichoterápiát, valamint rehabilitációt és családtámogatást biztosítanának. A központ a függőségek megelőzésével és kezelésével is foglalkozna. A terveket kifejezetten gyermekbarát és akadálymentes környezet kialakítására építik. Külön figyelmet fordítva a neurofejlődési zavarokkal vagy autizmus spektrumzavarral élő gyermekekre. Az új épület energiahatékony megoldásokat is alkalmazna. Napelemeket, hőszivattyúkat, hővisszanyerős szellőztetést és energiatakarékos világítást terveznek. Emellett jelentős zöld felületeket is kialakítanának.

Tengerekkel és magyar kedvencekkel várlak benneteket, illetve közlekedési infókkal, úgyhogy mindenképpen figyeljetek, ugyanis az elkövetkezendő napokban több forgalomkorlátozás lép érvénybe Nagyváradon. Az Oradea Run Fest országos futóbajnokság zajlik a városban 2026. szeptember 11 és 12 között. A verseny 5 kilométeres pályán zajlik, és mintegy 300 résztvevőre számítanak. Az esemény miatt szeptember 11-én pénteken délelőtt 10 órától, másnap szombaton este 6 óráig korlátozzák a közúti forgalmat a Szent László téren, szombaton pedig 8 és 18 óra között a verseny teljes útvonalán. Independence utca, Szent László tér, Trajan Mosoly utca, Nagyvásár tér. A rajtkaput az Independence utcai Neológ zsinagóga előtt állítják fel, a célkapu pedig a Szent László téren a görögkatolikus püspöki palota előtt lesz. A környéken lakók szabadon közlekedhetnek, de követniük kell az önkéntesek útmutatásait. A verseny útvonalán a Bihar megyei csendőrség kordonokat helyez ki, amelyeken a közlekedési szabályokra vonatkozó jelzések is lesznek. Szeptember 20-án pedig zajlik a 14. Oradea City Running Day nemzetközi félmaraton. A verseny útvonalan a Bémer téren és a környező utcákon halad, nagyrészt a Sebeskörös partján, majd a Denszusianu hídnál fordulnak vissza, és a folyó másik partján folytatódik a verseny. A rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében a Bémer teret 6:30 és 14 óra 30 perc között lezárják, erről ne feledkezzetek meg. Nagyon szépen köszönöm a türelmeteket és a megértéseteket.

Itt a Sláger Plusz harmadik órájában újból az AI a főszerepben, de hát ez nem véletlen, hiszen manapság már minden második hír róla szól. Irány Amerika. Képzeljétek el, Kaliforniában három túrázót kellett kimenteni egy hegy oldaláról, miután a Google Gemini mesterséges intelligenciájával tervezték meg az útvonalukat. A fiatalok hajnali 3-kor indultak el, és bár a helyi szabály szerint délben vissza kellene fordulni, hogyha nem érik el a csúcsot, ők csak este 7-re jutottak fel. A gond aztán akkor kezdődött, amikor sötétedés után próbáltak leereszkedni. A csoport végül eltévedt, és a Mud Creek kanyonban rekedt, ahol az egész éjszakát a szabadban töltötték. A sheriff hivatal szerint az AI azt tanácsolta nekik, hogy a szükségesnél jóval kevesebb élelmet és vizet vigyenek magukkal, ez pedig komoly kockázatot jelentett a hegyen. Másnap aztán az erdészeti szolgálat és önkéntesek mentették ki őket. A hatóságok óvatosságra intenek. Az AI eszközök hasznosak lehetnek, de a hegyi túráknál továbbra is a valós tapasztalat, a helyi szabályok és a megfelelő felszerelés számít. A történet pedig nagyon jól mutatja, a mesterséges intelligencia sokat segíthet, de a természetben még mindig az emberi döntés a kulcs. Bizony-bizony nem szabad mindent elhinni, amit az AI mond, ilyenkor kerül elő a jó öreg térkép, az iránytű és a GPS, és akkor szerintem nem lesz probléma. Vigyázzatok azért, ha ti is túrázni indultok, legyen meg minden, ami kell hozzá. Főleg a jó zenék, ezeket meg mi biztosítjuk itt a pluszon, oké? Okay?

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me és legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fettős, baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

0: Nagyon király keddi napot kívánok nektek, és köszönöm szépen, hogy a Plusz FM-et választottátok és hallgatjátok. Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját szeptember 8-án. Hát az elmúlt 60 percben ez volt a Sláger Plusz harmadik felvonása. Most jönnek a hírek, a legfrissebb információk, aztán pedig érkezik a negyedik, az utolsó etap, slágerekkel és magyar kedvencekkel. Itt van az a dal, amivel a hírek után jövök vissza.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Megemeli az új lakossági ajánlatában szereplő árait Románia legnagyobb villamos energiatermelője, a hidroelektrika. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni az iskola alapítvány délutáni oktatási programjára, amely szeptember 21-én indul. Egyre többet költünk állateledelre, miközben élelmiszerből csökken a fogyasztás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Megemeli az új lakossági ajánlatában szereplő árait Románia legnagyobb villamos energiatermelője, a hidroelektrika. Az áramszolgáltató az ország legalacsonyabb árainak köszönhetően már több mint

0: 1,2 millió háztartási fogyasztó energiaszolgáltatója. A vállalat a lejáró szolgáltatási szerződéssel rendelkező háztartási ügyfeleinek már megküldte az új szerződéses feltételeit. Az Economica.net portál által megvizsgált értesítők tanúsága szerint ezek októberben lépnek hatályba. A drágítás mind a lejáró szerződések megújítására, mind pedig az új ügyfelekre vonatkozik. A vállalat megemelte az aktív villamos energia árát is. Ez hálózati díjak és adók nélkül 0,51 lej per kilovattóra lesz a jelenlegi 0,45 lej per kilovattórás szinthez képest. A számlán szereplő végső ár tekintetében az új díjszabás emelkedése mintegy 7%-os. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni az iskola alapítvány délutáni oktatási programjára, amely szeptember 21-én indul, írja közleményében az RMDS. A program az idei tanévben 14 megyében, 67 településen, mintegy 73 tanintézményben, összesen 211 szakképzett pedagógus közreműködésével biztosít délutáni foglalkozásokat a magyar nyelven tanuló gyermekek számára. A délutáni oktatási program célja, hogy hozzájáruljon az anyanyelvű oktatás megerősítéséhez, a magyar iskolák versenyképességének és a magyar közösségek identitásának megőrzéséhez, miközben a családok számára is kézzelfogható segítséget nyújt. A program a gyermekek mindennapi melegebb ígyének költségeihez is hozzájárul. 107%-kal nőtt az az összeg, amelyet a romániai háztartások a házi kedvenceik táplálására költöttek, derül ki egy piackutató cég adataiból. Miközben az állateledel forgalma nőtt, az élelmiszerek piaca zsugorodott. Friss élelmiszerekre tavaly 34,6%-kal többet költöttünk, mint 5 évvel korábban, azonban ez kizárólag az infláció eredménye volt, mennyiségileg 5,2%-kal csökkentek az eladások. A változást az urbanizáció, a vásárlók életmódjának és mentalitásának a változása gerjeszti, akik egyre inkább családtaként kezelik a házi kedvenceiket. A piac bővüléséhez nagyban hozzájárult az is, hogy miközben egyre kevesebb a gyerek, kutyából és macskából egyre több van. Az adatok szerint az elmúlt 2 évben 566 ezerrel nőtt az állateledelt vásárló romániai háztartások száma.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon napközben 31, éjjel pedig 14 fok körüli értékeket mérhetünk. Sok lesz a napsütés, a szél mérsékelt marad, csapadék pedig egyelőre még nem várható. Maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, viszont legyetek óvatosak, az UV-sugárzás még mindig erős.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: És most élőben Markitáról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Elérkeztünk a Sláger Plusz negyedik órájához, az utolsó etap vette kezdetét 2026. szeptember 8-án kedden, a kedvenc adótokon, hiszen ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és az ősz hivatalos adója, ezt mindig el szoktam mondani, a mikrofonnál Kessérű Tomi. És ha már itt tartunk ennél az évszaknál, akkor ebben az órában arról fogok majd beszámolni, hogy hogyan hozzuk formába magunkat ősszel. Jó tanácsok jönnek egy személyi edzőtől, ráadásul nem arról van szó, hogy menjünk el egy drága edzőterembe, hanem olyan gyakorlatokról, amelyeket ingyen elvégezhetünk, és ezáltal ugye sokkal jobb formába kerülhetünk a nyár után ebben a kicsit bepunnyadós időszakban. Gondoskodom közben a fontos helyi aktualitásokról is, úgyhogy mindenképpen figyeljetek, és három a magyar igazság, nem hiányozhatnak a jó zenék sem. Figyeljetek, itt a bizonyíték, kezdjük az órát!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Margit!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek. Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Milyen villámgyorsan telik az idő, ugye? Már a Sláger Plusz 4. órájában járunk szeptember 8-án kedden. Figyelem, figyelem, nagyszabású ellenőrzésbe kezd a nagyváradi polgármesteri hivatal. Azt fogják a helyszínen vizsgálni, hogy a lakóhelyi parkolók bérlői kitették-e a helyi parkolási szabályzatban előírt azonosító táblákat. Arra hívják fel a figyelmet, hogy minden lakóhelyi parkolóhelyet bérlő autótulajdonos ki kell helyezze a táblát, függetlenül attól, hogy a parkolóhelyet közvetlen kiosztással, licit útján szerezte, vagy már több éve használja. A táblán egyértelműen és jól olvashatóan fel kell tüntetni a digitális platform által generált egyedi parkolóhelyszámot, a gépkocsi rendszámát és a szerződés számát. Az egyedi parkolóhelyszám megegyezik a portal.parkar.oredia.ro oldalon található felhasználói fiókban, illetve a bérleti szerződésben szereplő számmal. Ez nem azonos a lakótársulások által korábban használt számozással, hangsúlyozzák. A régi, korábbi számozást feltüntető táblák már nem felelnek meg az előírásoknak, ezért ezeket ki kell cserélni. Nem megfelelőek a házilag készített vagy rögtönzött táblák sem, amelyek eltérnek a szabályzat 3-as számú mellékletében szereplő mintától. A bérlőknek a szerződés megszűnésekor, illetve a parkolóhely felszabadításakor az azonosító táblát is le kell szerelniük, vagy törölniük kell, ugye az azon feltüntetett feliratot. Fontos, hogy ezt ti is betartsátok, hogy aztán minden rendben legyen, és senkit ne érjen meglepetés. Köszönöm szépen. Hát titeket biztosan nem fog, hiszen a Plusz FM-et hallgatjátok slágerekkel és magyar kedvencekkel. I gotta find my way back to summer paradise.

Van még fontos info a Tarsolyban itt a pluszon. Állatonként 68 eurós támogatást kaphatnak a szarvasmarha tartók, a sertéstartók pedig férőhelyenként 11,9, illetve 13,7 euróra lehetnek jogosultak az idén létrehozott két állami program keretében. A mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség már közzétette a pályázati útmutatókat és az igényléshez szükséges formanyomtatványokat. A támogatás felső határa mindkét programban kedvezményezettenként 50 ezer euró. A szarvasmarha ágazat számára létrehozott programban azok a szarvasmarha és bivajtartók részesülhetnek támogatásban, akik teljesítik az útmutatóban meghatározott feltételeket. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy 2026 március 1-én legalább 10 szarvasmarhával vagy bivajjal kellett rendelkezzenek, amelyek február 28-án már betöltötték a 22 hónapos kort. A hegyvidéki térségekben működő gazdaságokra enyhébb létszámfeltétel vonatkozik. Ezeknél már legalább 5 az életkori követelménynek megfelelő állat után megnyílhat a támogatás lehetősége. Külön állami támogatási programot hoztak létre a sertés ágazat számára. Ennél azonban nem az állatok száma, hanem a sertéstelep férőhelyeinek száma alapján határozzák meg a támogatást. Hízósertések esetében férőhelyenként 11,9 euró, tenyészállatok esetében pedig 13,7 euró támogatás járhat. A kedvezményezettként kifizethető összeg itt sem haladhatja meg az 50 ezer eurónak megfelelő összeget. A támogatást olyan sertéstartók igényelhetik, akik állategészségügyi engedéllyel rendelkező telepet működtetnek, és 2026 március 1-e és december 31-e között sertéstartási és vagy tenyésztési tevékenységet folytatnak. A jogosultság további részletes feltételeit, valamint a támogatás kiszámításának szabályait a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség által most közzétett pályázati útmutató tartalmazza, úgyhogy nézzétek át, ezt mindenképpen mondom az érintetteknek. Köszi a figyelmet!

A Sláger Plusz negyedik órájában is kérném szépen a figyelmeteket, hát itt van az ősz, itt van újra, mi meg egy picikét be vagyunk punnyadva itt a nagy nyári pörgés után. Ugye? Hát ahogy beköszönt ez az évszak, sokan érzik úgy, hogy ideje újra formába lendülni. Egy személyi edző most ingyenes, otthon végezhető őszi edzés programot állított össze azoknak, akik szeretnének visszatérni a mozgáshoz, de nem akarnak mondjuk edzőterembe járni. A hangsúly a fokozatosságon van. A szakember szerint az őszi újrakezdés kulcsa nem a nagy ugrás, hanem a rövid, rendszeres terhelés, amit a mindennapokba is be tudunk építeni. A program egyébként három pillérre épül. Egy 10 perces reggeli átmozgatásra, egy heti háromszor végezhető erősítő blokkra, és egy rövid, tempós sétára, ami ugye bárhol megoldható. A személyi edző azt mondja, a cél nem a látványos fogyás, hanem az, hogy a test visszataláljon a ritmusába. Az őszi időszak különösen alkalmas egyébként a formába hozásra, mert a hűvösebb levegő és a stabilabb napirend hát segíti a rendszerességet. A szakember szerint már 2 hét alatt érezhető a változás. Jobb a közérzet, több az energia és az a bizonyos visszatértem érzés. Tehát nem kell nagy cél, csak napi 10 perc, és az ősz már is működni kezd, úgyhogy én is arra biztatlak benneteket, hogy mozogjatok rendszeresen, akár a Plusz FM kedvenceire, hiszen ezek érkeznek a folytatásban. Jó egészséget mindenkinek!

0: sun.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

No hát már a zárult Tomi mókatára. Nagyon köszönöm a figyelmeteket szeptember 8-án kedden. Itt ér véget a Sláger Plusz. Nagyon király volt a mai napon is a csapat, úgyhogy köszi szépen, hogy együtt rádióztunk. Én egyébként Keserű Tomi voltam, vagyok és leszek. A jó hír pedig, legalábbis bízom benne, hogy holnap szerdán is találkozunk a szokott időben és helyen, úgyhogy számítok rátok, és ti is számíthattok rám. És a friss hírekre is természetesen, hiszen ezek jönnek a folytatásban, aztán indul egy újabb zenei óra. Mindenképpen maradjatok, én pedig elbúcsúzom méghozzá ezzel a dallal. Hello mindenkinek!

0: Ez a Plusz FM, slágerek és magyar kedvencek Nagyváradon. 3 óra van, úgyhogy nekem mára ennyi volt a keddi kör. Én szépen elköszönök tőletek, de nem maradtok egyedül, hiszen a mikrofon mögé mindjárt érkezik Keserű Tomi, ő is sok jó zenével és rengeteg hasznos infóval érkezik hozzátok, tessék őt is nagyon szeretni. Én mára elköszönök, és mutatom, hogy Tomi melyik dallal kezd majd a hírek után.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Lassan, de biztosan elkezdődött a diaszpórában élő román állampolgárok hazatérése. Mától kezdi átutalni az augusztus hónapra járó szociális támogatásokat az Országos Kifizetési és Szociális Ellenőrzési Ügynökség. Élhetőbb otthon, kisebb rezsi, ezek a lakásfelújítási trendek hódítanak idén Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Lassan, de biztosan elkezdődött a diaszpórában élő román állampolgárok hazatérése. Egyelőre nem tömeges jelenségről van szó, de a fogadásukat segítő helyi egyesületek megalakulása jelzi, hogy a hazai önkormányzatok már számolnak ezzel a migrációval. Kérdés, hogy a hazatértek közül hányan maradnak itthon. Egyelőre ellentmondó adatok vannak arról, hogy az életvitelszerűen külföldön élő több mint 5 millió román állampolgár közül hányan tértek haza az utóbbi 2 évben felerősödő visszavándorlás keretében. Mindez azért sem egyértelmű, mert közben továbbra is jelentős azoknak a száma, akik elhagyják az országot. A valódi próbatétel akkor kezdődik, amikor a hazatérő család kipakolja a bőröndöket. Ha néhány év múlva ismét előkerülnek ugyanazok a bőröndök, és az autó megint Nyugat-Európa felé veszi az irányt,

0: irányt, akkor nem ér túl sokat a hazatérési hullám. Mától kezdi átutalni az augusztus hónapra járó szociális támogatásokat az Országos Kifizetési és Szociális Ellenőrzési Ügynökség, elsőként a gyermekek után járó állami családi pótlékot, a gyermeknevelési támogatást és a munkába való visszatérést ösztönző juttatásokat fizetik ki, a többi összeget pedig fokozatosan szeptember 21-ig folyósítják. A fogyatékossággal élő személyeknek járó támogatásokat szeptember 14-én utalják a bankszámlákra. A postai kézbesítést választó jogosultak szeptember 18-ától vehetik fel ezeket az összegeket. A kifizetési terv utolsó szakaszát szeptember 21-ére tervezték. Ekkor bankszámlára és postai úton egyaránt folyósítják a nevelőszülői elhelyezési támogatást, a HIV betegek havi élelmezési támogatását, valamint a tuberkulózisban szenvedő betegek havi élelmezési támogatását. Ha lakásfelújítási trendekről beszélünk, pár éve jó eséllyel először a színek, formák, textúrák jutottak eszünkbe, de ma már sokak számára fontosabb az, hogy mekkora lesz télen a fűtésszámla, illetve mennyit lehet nyáron spórolni a lakás hűtésén. Sok jel utal arra, hogy manapság Romániában a lakásfelújítás során egyre fontosabb szerep jut az energiahatékonysági szempontoknak. Nemzetközi viszonylatban fontos trend ugyanakkor, hogy 2026-ban a katalógusszerű tökéletesség helyett a személyesebb, élhetőbb otthon került előtérbe. Idén a legkeresettebb felújítási szolgáltatás közé tartozik a beltéri festés, a lakások felújítása, gázkazánok beszerelése, a fürdőszobák felújítása és a napelemek telepítése.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Kellemes keddi napot kívánok nektek, szeptember 8-a van, a Plusz FM-et hallgatjátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját. Hát kérem szépen, elindult a Sláger Plusz, a mikrofonnál pedig Kessérű Tomi a következő 4 órában. Várok mindenkit nagyon sok szeretettel, természetesen a legjobb zenékkel, ezen kívül fontos információkkal, helyi aktualitásokkal, ezeket mi hozzuk nektek ősszel is, és jönnek a témák is. Irány a moziba be az első órában. Christopher Nolan Odüsszei a filmjén újabb rekordot döntött. Hát úgy tűnik, hogy ez a film idén már nem csak kasszasiker, hanem mozi történeti jelenség. Erről lesz majd szó az első óra második felében. Most pedig akkor start, jönnek a slágerek és a magyar kedvencek. Szép napot, jó rádiózást nektek, pluszosok!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me és legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Fettős baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Kedves diákok, kedves tanuló ifjúság, nektek hozom a legelső hírt itt a Pluszon, a Sláger Plusz első órájában. Automatikusan feltöltötte a 2026-2027-es tanévre szóló diákbérleteket az OTL a nagyváradi iskolába járó tanulók számára. A jogosult diákok továbbra is ingyenesen használhatják a helyi tömegközlekedést. Egy fontos szabályt azonban be kell tartaniuk. Felszálláskor minden alkalommal érvényesíteniük kell az utazási kártyájukat. Az OTL közlése szerint a diákbérletek szeptember 1-től automatikusan aktiválták. A tanulóknak érdemes már az első utazás előtt ellenőrizniük, hogy névre szóló kártyájuk valóban aktíve. Ezt az OTL alkalmazásában vagy a járműveken található kártyaérvényesítőknél tehetik meg. Akinek még nincs utazási kártyája, vagy valamilyen okból nem hosszabbították meg annak érvényességét, annak személyesen kell felkeresnie az OTL valamelyik értékesítési pontját, ahol az aktuális tanévre érvényesített diákigazolványt vagy ellenőrző kell felmutatnia. Fontos tehát, hogy az ingyenes diákbérlet mellett is kötelező a kártya érvényesítése minden egyes felszálláskor. Erről ne feledkezzetek meg. Jó utat kívánok nem csak nektek, hanem minden Plusz FM-esnek, slágerekkel és magyar kedvencekkel.

0: gyerekek és magyar kedvencek, ez a Plusz FM, és a folytatásban is fontos infókat hozok nektek, úgyhogy mindenképpen figyeljetek. Szeptember 15-től ugyanis jelentősen drágul a jogosítvány, a forgalmi és az ideiglenes forgalmi engedély kiállítása. A jogosítványért az eddigi 89 helyett 139 lejt kell majd fizetni, de a másik két okmánydíja is több mint 50%-kal emelkedik. A gépjármű bejegyzési és jogosítvány kibocsátó főigazgatóság augusztus 31-én jelentette be, hogy szeptember 15-től módosulnak az autósokmányok kiállításáért fizetendő díjak. A legnagyobb összegű emelés a jogosítványt érinti, amelynek kiállításáért a jelenlegi 89 lej helyett 139 lejt kell majd fizetni, vagyis 50 lejjel, mintegy 56%-kal emelkedik a tarifa. A forgalmi engedély közismert nevén a talon kiállításának díja 49 lejről 76 lejre nő, ami 27 lejes, körülbelül 55%-os drágulást jelent. Arányaiban az ideiglenes forgalmi engedély díja emelkedik a legnagyobb mértékben, ezért szeptember 15-től 13 lej helyett már 25 lejt kell fizetni, vagyis a tarifa 12 lejjel több mint 92%-kal nő. A főigazgatóság külön felhívta a figyelmet arra, hogy a szeptember 15-e előtt befizetett, de addig fel nem használt összegek az új díjszabás hatályba lépése után már nem használhatóak fel. Ezek azonban kérelemre visszaigényelhetőek. Kivételt jelentenek azok a jogosítvány megszerzéséhez kapcsolódó befizetések, amelyekhez tartozó vizsgadossziét szeptember 15-e előtt bejegyezték. Ezek ugyanis a vizsgadosszié teljes érvényességi ideje alatt felhasználhatók. A szeptember 15-től érvényes díjakat a self-pay terminálokon, illetve online a giseul.ro elektronikus fizetési felületen lehet rendezni, és ugyanezeken a csatornákon a rendszámtáblákhoz kapcsolódó díjak is befizethetőek. Köszönöm a figyelmet!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 65 g-os Chio Chips 2 lej 99 bani, a 0,25-ös dobozos Coca-Cola 2 lej 49 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Haver Románia. A változás velünk kezdődik.
4: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 ezer legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerhet egy nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group gyár Debrecen Facebook oldalát.
5: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lej értékben, és ha az első 100 vásárló között vagy,

0: juttalvány. Szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: A Brikóban szeptember 16-áig 40%-os kedvezménnyel mindössze 179 leért vásárolhatod meg a 3000 wattos McAllister elektromos lombfúvót. Valamint 400 lejes utalványt kapsz az 1500 wattos McAllister fahasítóra, amelyet mindössze 1199 leért vásárolhatsz meg. Hozd el régi szerszámodat és egy 25 lejes utalványt kapsz cserébe. Brikó. Együtt. Munkára készen.
2: És most vissza a zenéhez.
3: No, itt a Sláger Plusz első órájában nem sokára hozom majd nektek az óra témáját, ugye azzal kapcsolatban, hogy Christopher Nolan legutóbbi filmje, az Odüsszeia újabb rekordot döntött, hihetetlen magasságokba emelkedik. Ha kíváncsiak vagytok rá, hogy mennyi az annyi, amit jelen pillanatban hozott ez a film, akkor várlak benneteket. Most pedig jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz. Ez a Plusz.

A Sláger Plusz első órájában kedden akkor mozi történelmi fordulat a folytatásban, hiszen tovább szágult Christopher Nolan legújabb filmje, az Odüsszeia. A július közepe óta futó alkotás újabb mérföldkőhöz érkezett, és már 1,6 milliárd dolláros globális bevételnél jár. Azt a mindenit. Ezzel nem csak Nolan legsikeresebb filmje lett, hanem ugye belépett abba a szűk elit klubba, amely Észak-Amerikán kívül is átlépi az 1 milliárdos határt. A nemzetközi toplistán eddig főként folytatások és nagy franchise filmek szerepeltek, mint például a Bosszúállók végjáték vagy a Csillagok háborúja. Az Odüsszeia azért különleges, mert nem folytatás, nem remake, hanem egy több ezer éves irodalmi mű, modern nagyszabású adaptációja. A film ráadásul egy másik rekordot is megdöntött. Minden idők legsikeresebb R-rated, vagyis felnőtt besorolású mozifilmje lett, megelőzve a korábbi csúcstartó Deadpool és Rozsomákot. Ryan Reynolds humoros videóban gratulált egyébként Christopher Nolannak és csapatának, stílusosan elismerve, hogy átadták a trónt. És ahogy mondtam, az Odüsszeia tehát nem lassít, 2026 őszén már nem csak kassza siker, hanem jelen pillanatban mozi történeti és mozi történelmi jelenség. Én nem láttam még a filmet, de egyre inkább kíváncsi vagyok rá, úgyhogy igyekszem pótolni. Ha esetleg ti már láttátok, akkor várom róla a véleményeket. Ti megvárhatjátok a legjobb zenéket, jönnek a slágerek és a magyar kedvencek, hát mi meg ezzel igyekszünk rekordokat döntögetni itt a Pluszon.

Let's go! Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

0: Itt a Plusz FM-en nyomjuk a keddi napot szeptember 8-án. Kellemes rádiózást kívánunk nektek. Ugye azért beszélek többes számban, hiszen az első órát lezárjuk, jönnek a friss hírek a folytatásban, aztán természetesen én is jövök vissza. Készüljetek mindenképpen, hiszen válogatom össze nektek már a zenéket a folytatásra. Mutatom, hogy mi lesz a kezdő dalunk.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Jelenleg több mint 30 ezer munkahely érhető el Romániában. Legnagyobb számban sofőröket, futárokat, valamint raktári és építkezési dolgozókat keresnek. Luxus lett Európában az egészséges táplálkozás, nagyon megdrágultak a zöldségek és a gyümölcsök. Az ENSZ közgyűlése határozatot fogadott el annak érdekében, hogy a térképeken pontosabban ábrázolják a világ kontinenseit. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Jelenleg több mint 30 ezer munkahely érhető el Romániában, az Országos Munkaerőfoglalkoztatási Ügynökség adatai szerint. Legnagyobb számban sofőröket, futárokat, valamint raktári és építkezési dolgozókat keresnek. Közúti teherszállító gépjárművezetők számára 3900 állást hirdettek meg. Jelenleg ez az a szakma, amelyben a munkaadók a legtöbb szabad pozíciót kínálják. A rangsorban a futárok, valamint az anyagmozgatók következnek. Emellett több mint 1200 szakképzetlen munkást keresnek építkezésekre és bontásokra, illetve több mint 1100 dolgozót építő anyagok törésére és vágására. Felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára 2000 állás helyet kínálnak, köztük mérnököknek, orvosoknak, menedzsereknek és közgazdászoknak. Az EURES Románia hálózaton keresztül külföldön is elérhetőek munkahelyek. Az Európai Gazdasági Térség munkaadói 116 pozíciót jelentettek be, a legtöbbet Norvégiában, ahol 45 dolgozót keresnek a lazacfeldolgozás területére. Jelentősen megemelkedett Európában az egészséges táplálkozás költsége, áll az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet jelentésében. A szárnyaló árak mögött nem csak az infláció és a háborúk állnak, hanem az unió saját támogatási rendszere is. A mezőgazdasági szubvenciók elhibázott elosztása ugyanis láthatatlan adóként drágítja a mindennapi zöldséget és gyümölcsöt. A támogatások oroszlán részét a gabonatermesztésre és az állattenyésztésre fordítják, ami miatt a zöldségek, gyümölcsök és hüvelyesek termesztése viszonylag drágábbá vált. A legnagyobb problémák mégis az jelenti, hogy évtizedek óta elmaradtak a kutatási és innovációs beruházások a nagy kézi munkaerőigényű zöldség és gyümölcs termesztési szektorban. Az európai gazdáknak nyújtott pénzügyi támogatások 80%-a közvetlenül az állattenyésztést vagy a takarmánytermelést szolgálja. Az ENSZ közgyűlése határozatot fogadott el annak érdekében, hogy a térképeken pontosabban ábrázolják a világ kontinenseit. A kezdeményezés elsősorban Afrika méretének valósághűbb megjelenítését célozza,

0: Közben az olyan nagy földrajzi torzításokat is kiküszöbölni, amelyek például az Egyesült Államokat a valóságosnál nagyobbnak mutatják. A Togo és az Afrikai Unió által kezdeményezett határozatot 164 ország támogatta, az Egyesült Államok ellene szavazott. A döntés arra ösztönzi az államokat, hogy az úgynevezett egyenlő földtérkép vetületet használják. Ez a vetület a Mercator-féle térképet váltaná fel, melyet az 1512-ben született Gerardus Mercator, földrajztudós, térképész, filozófus és teológus dolgozott ki. A Mercator vetületet eredetileg tengeri navigációra tervezték, és nagy előnye, hogy a hajózás szempontjából fontos irányokat pontosan ábrázolja. A szárazföldek méretét azonban jelentősen torzítja, különösen a magasabb földrajzi szélességeken fekvő területekét.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: A mai napon napközben 31, éjjel pedig 14 fok körüli értékeket mérhetünk. Sok lesz a napsütés, a szél mérsékelt marad, csapadék pedig egyelőre még nem várható. Maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, viszont legyetek óvatosak, az UV-sugárzás még mindig erős.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM közlekedési információk.
2: Változásra kell számítaniuk azoknak az autósoknak, akik a Stefáncselmáre úton közlekednek. A Teodor Nás utcai kereszteződésben az új tanév kezdetére való tekintettel ideiglenes körforgalmat alakítottak ki. Az új forgalmi rend bevezetése érdekében a kereszteződésben megszüntették a jelenlegi jelzőlámpás forgalom irányítást. A Nagyváradi Önkormányzat tájékoztatása szerint az intézkedés célja, hogy az iskola kezdéssel megnövekedő forgalom mellett is gördülékenyebb legyen a közlekedés a környéken. Illetve szeptember 20-áig forgalomkorlátozás van érvényben Nagyváradon a Drágosfodő utcában. A vasúti híd alatti szakaszon a forgalom mindkét irányban egy-egy sávra szűkül, hogy a vasúti hídon történő beavatkozások biztonságos körülmények között történhessenek. A munkaterület környékén vezessetek óvatosan és tartsátok be az ideiglenes közúti jelzéseket és a helyszínen lévő szakszemélyzet utasításait. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról
5: egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel,
1: magyar kedvencekkel.
2: További kellemes szép napot és nagyon jó rádiózást kívánok nektek. 2026. szeptember 8-a kedd van, szépen lassan haladunk a hét napjain. Ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója és a Sláger Plusz második órája. A stúdióban, a mikrofonnál pedig Kessérű Tomi. Ebben az órában arról számolok majd be nektek, hogy megérkezett a jövő babája, a Cyber Barbie. Hogy pontosan mit kell tudni a jövő játékáról, azt hozom nektek hamarosan. Aztán ezen kívül jönnek a nagy világ az ország és Nagyvárad legfrissebb hírei, illetve a világ legjobb zenéi. Ez a Plusz FM.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

itt a Sláger Plusz második órájában is kérném szépen még az autósok figyelmét egy fontos dologgal kapcsolatban. Akár 1081 lejes bírságot és 3 büntetőpontot is kaphatnának azok az autósok, akik jogosulatlanul foglalják el az elektromos járművek töltésére fenntartott helyeket. A tervezett szigorítás nem csak a benzines és dízel autók vezetőit érinteni, hanem azokat az elektromos és plug-in hibrid járműveket is, amelyek a töltőhelyen állnak, de éppen nem töltik az akkumulátorukat. A közlekedési törvény módosításáról szóló tervezet szerint az elektromos töltőhelyeket kizárólag a tényleges töltés időtartamára lehetne használni, így nem csak az követne el szabálysértést, aki benzines vagy dízel autóval áll be egy ilyen helyre, hanem az az elektromos autó tulajdonos is, aki nem csatlakoztatja járművét a töltőhöz, illetve a töltés befejezése után továbbra is ott hagyja azt. Ugyanez vonatkozna a külső áramforrásból tölthető plug-in hibridekre, amelyeket a tervezett e-szabály alkalmazásakor elektromos járműveknek tekint, vagyis ezek is használhatnák a töltőhelyeket, de csak addig, amíg ténylegesen töltődnek. A szabály megsértése a 2-es szankciósztályba tartozna, ami jelenleg 865 és 1081,25 lej közötti bírságot jelent, emellett 3 büntetőpontot is kapna a járművezető. A módosítással a közlekedési törvényben külön meghatároznák az elektromos járművek töltésére szolgáló hely fogalmát is, ami egy olyan megfelelően kialakított és jelzett terület lenne, amely kizárólag az elektromos járművek tényleges töltés alatti várakozására szolgál. Az új szabályok egyelőre nem hatályosak, a szenátuson már túljutott törvénytervezetről ugyanis a képviselőház hozza meg a végső döntést, de nyilván nem árt már erről most is tudni. Nagyon szépen köszönöm az együttműködéseteket. Cserében jönnek a slágerek és a magyar kedvenc.

0: Kedves szülők, a ti figyelmeteket is kérném, ha esetleg a csemetétek iskolába jár. Hát kérem szépen, az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia ajánlása szerint az iskolatáska tömege nem haladhatja meg a gyermek testsúlyának 15%-át, és fontos az is, hogy a hátizsákot ne félvállon, hanem mindkét vállpántot használva hordják a nebulók. Ez egy 20 kilós kisgyermek esetében legfeljebb 3 kilós, 30 kilogrammos testsúlynál 4,5 kilós, egy 40 kilogrammos gyermeknél pedig 6 kilós táskát jelent. A szülőknek ezért érdemes időnként a teljesen megpakolt iskolatáskát is mérlegre tenniük és ellenőrizniük, hogy nincs-e benne olyan könyv, füzet vagy más tárgy, amelyet a gyermek feleslegesen hord magával. A túlterhelés nem csak kellemetlenséget jelenthet, hanem fáradtsággal, hátfájással, illetve a testtartás és járás megváltozásával is összefügghet. Ugyanakkor nem kizárólag a kilogramok számítanak. A fájdalom jelentkezésével a táska hordásának időtartama és a fáradtság mértéke szorosabb összefüggést mutatott, mint önmagában a cipelt súly. Nehéz az iskolatáska, ugye? Hát ezt mi is megtapasztaltuk annak idején. Én nagyon sokáig fél oldalon, fél vállon hordtam, aztán ennek meg is lett az eredménye, egy idő után fájni kezdett a hátam, utána váltottam ugye arra, hogy mindkét pántot hordtam. Meg hát az ember nyilván átnézi azért, hogy mi van benne, hogy ne legyen felesleges teher a kisgyermekek számára a táska. Remélem, ti is így tesztek. Nagyon szépen köszönöm, én sem terhellek benneteket infókkal, mindjárt hozom a jó zenéket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márgot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márgot Optik. Láss tisztán a világot!
3: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti!
4: A Kami Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexis sportcsarnokban.
5: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP mozgóbank fiókban már Komádiban, Hajdúdorogon és Polgáron is egyszerűen személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbankfiók oldalon és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
6: Gyere a Brikóba is szeptember 16-áig 8%-os kedvezménnyel négyzetméterenként mindössze 39,99 banírt vásárolhatod meg a 0,5 mm-es matt szürke mediterrán smart fémtető cserepet. Valamint 20%-os kedvezménnyel mindössze 199 leírtam meg Alistair fúrókalapácsot. Gyere előzletünkbe, vagy rendelj az alkalmazásban!
7: Az Osan Wow árakkal vár vissza az iskolába. Szeptember 8-a és 10-e között az Osan márkájú írószerek, rajzeszközök és irodaszerek teljes választékára 30% pénz visszatérítés kapsz bónuszként a Mike Lamboson bizalomkártyádra. Ráadásul szeptember 10-ig a Tukbék Rossz ropogós falatkák Wow ára mindössze 2,79 bani. Iskola Wow árakkal csak az Osannál.
8: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvos technikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
9: Társadalmi célú hirdetés.
10: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Itt a Plusz FM-en már a Sláger Plusz második órájában járunk, és megnézzük majd a jövő játékát. Hát elsősorban a lányok, a hölgyek figyelmét kérném szépen, hiszen jön a jövő Barbie babája, a Cyber Barbie. Hogy ez pontosan mit fog tudni, az egy picikét ijesztő, úgyhogy érdemes ránézni. Tartsatok velem mindenképpen, addig meg jó zenék a fedélzeten.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

A Sláger Pluszban a játékok lesznek a főszerepben, legalábbis egy biztosan itt a második órában. Lányok, figyelem, megérkezett a jövő babája. A játékvilág egy új korszak határánál. Bemutatták ugyanis a Cyber Barbie koncepcióját, azt a futurisztikus babát, ami már nem egy műanyag mosolygós baba, hanem természetesen mesterséges intelligenciával van felvértezve. A tervezők szerint a jövő babája nem csak beszél, hanem tanul a gyerekektől, reagál az érzelmeikre és személyre szabott történeteket mesél. A Cyber Barbie külseje is szakít a hagyományokkal, LED fényekkel, digitális arcmegjelenítéssel és cserélhető holografikus kiegészítőkkel működik. A koncepció célja, hogy a gyerekek ne passzív játékot kapjanak, hanem egy olyan interaktív társaságot, amely képes fejlődni és alkalmazkodni. A kritikusok szerint ez már egyébként nem is baba, hanem egy AI alapú mini robot, amely hát új kérdéseket vet fel a gyerekek digitális neveléséről. A rajongók viszont úgy látják, a Cyber Barbie pontosan azt mutatja meg, hogy milyen lesz a játék 2030 körül. Félig fizikai, félig virtuális és teljesen személyre szabott. A jövő babája tehát már itt van, és nem rózsaszín, hanem mesterséges intelligenciával vezérelt digitális eszköz. Hát megmondom őszintén, nem vagyok benne biztos, hogy jó irányba halad a játékgyártás, azért engem a hideg víz kiver attól, hogy mondjuk éjjel egy ilyen AI Barbie ott áll az ágy mellett és figyel engem, és mondjuk éppen belőlem tanul, meg hát nyilván azért a vezérlés, az irányítás akár rossz kezekbe is kerülhet, mondjuk meghekkelhetik ezt a mesterséges intelligenciával ellátott vezérlést, és akkor rossz tanácsokat adhatnak a gyerekeknek, vagy mondjuk olyan dolgokra vehetik rá őket, amelyekre nem kellene, úgyhogy hát vannak még itt azért sötét foltok, én úgy gondolom, hogy még azért nem teljesen kész ez a projekt, valószínűleg lesznek még itt tesztek és fejlesztések, de egyébként meg akármennyire is nem tetszik, biztos vagyok benne, hogy ebbe az irányba halad a világ. No hát a Cyber Barbie-t most egy picikét hanyagoljuk, én inkább kizárom a stúdióból, és játszom nektek a jó zenéket itt a Pluszon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

És ebben a pillanatban zárjuk a Sláger Plus második óráját 2026. szeptember 8-án kedden, de hát hol van még a vége? Hát mindjárt jön a folytatás, de első körben érkeznek a legfrissebb, legfontosabb és legaktuálisabb információk. Hallgassuk meg a Plus FM híreit, aztán viszont jövök vissza, I'll be back, és kezdjük a harmadik etapot még hozzá egy újabb nagy kedvenccel, hogy

0: Riva.
1: A Sportissimo-nál mindig megtalálod a számodra inspiráló márkákat. Szeptember 7-e és 13-a között 20% kedvezményt kapsz minden Adidas termékre, legalább 100 leértékű vásárlás esetén. Az ajánlat kizárólag a Sportissimo klubtagok számára érvényes a készlet erejéig. További részletek az üzletekben is a sportissimo.ro oldalon.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: A Kami Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexe sportcsarnokban.
4: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbenta már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műveivel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
5: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 120 g-os Scandia csirke, illetve sertéspástétom 3 lej 49 bani, 3x160 g-os Rio Mare Insalati Szimeton halsaláta 24 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
6: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
7: Megemeli az új lakossági ajánlatában szereplő árait Románia legnagyobb villamos energiatermelője, a hidroelektrika. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni az iskola alapítvány délutáni oktatási programjára, amely szeptember 21-én indul. Egyre többet költünk állateledelre, miközben élelmiszerből csökken a fogyasztás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Megemeli az új lakossági ajánlatában szereplő árait Románia legnagyobb villamos energiatermelője, a hidroelektrika. Az áramszolgáltató az ország legalacsonyabb árainak köszönhetően már több mint 1,2 millió háztartási fogyasztó energiaszolgáltatója. A vállalat a lejáró szolgáltatási szerződéssel rendelkező háztartási ügyfeleinek már megküldte az új szerződéses feltételeit. Az ekonomika.net portál által megvizsgált értesítők tanúsága szerint ezek októberben lépnek hatályba. A drágítás mind a lejáró szerződések megújítására, mind pedig az új ügyfelekre vonatkozik. A vállalat megemelte az aktív villamos energia árát is. Ez hálózati díjak és adók nélkül 0,51 lej per kilovattóra lesz a jelenlegi 0,45 lej per kilovattórás szinthez képest. A számlán szereplő végső ár tekintetében az új díjszabás emelkedése mintegy 7%-os. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni az iskola alapítvány délutáni oktatási programjára, amely szeptember 21-én indul, írja közleményében az RMDS. A program az idei tanévben 14 megyében, 67 településen, mintegy 73 tanintézményben, összesen 211 szakképzett pedagógus közreműködésével biztosít délutáni foglalkozásokat a magyar nyelven tanuló gyermekek számára. A délutáni oktatási program célja, hogy hozzájáruljon az anyanyelvű oktatás megerősítéséhez, a magyar iskolák versenyképességének és a magyar közösségek identitásának megőrzéséhez, miközben a családok számára is kézzelfogható segítséget nyújt. A program a gyermekek mindennapi melegebb ígyének költségeihez is hozzájárul. 107%-kal nőtt az az összeg, amelyet a romániai háztartások a házi kedvenceik táplálására költöttek, derül ki egy piackutató cég adataiból. Miközben az állateledel forgalma nőtt, az élelmiszerek piaca zsugorodott. Friss élelmiszerekre tavaly 34,6%-kal többet költöttünk, mint 5 évvel korábban, azonban ez kizárólag az infláció eredménye volt, mennyiségileg 5,2%-kal csökkentek az eladások. A változást az urbanizáció, a vásárlók életmódjának és mentalitásának a változása gerjeszti, akik egyre inkább családtagként kezelik a házi kedvenceiket. A piac bővüléséhez nagyban hozzájárult az is, hogy miközben egyre kevesebb a gyerek, kutyából és macskából egyre több van. Az adatok szerint az elmúlt 2 évben 566 ezerrel nőtt az állateledelt vásárló romániai háztartások száma.
6: Plusz FM időjárás jelentés.
8: A mai napon napközben 31, éjjel pedig 14 fok körüli értékeket mérhetünk. Sok lesz a napsütés, a szél mérsékelt marad, csapadék pedig egyelőre még nem várható. Maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, viszont legyetek óvatosak, az UV-sugárzás még mindig

0: erős.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Ideiglenes forgalomkorlátozásokat vezettek be, illetve a munkálatok szükségleteitől függően időszakosan teljesen le is zárhatják a forgalmat az Aurelia Shopping City-n és a Hornbach áruház közötti gyűjtőúton szeptember 11-ig. Az intézkedésekre a DN79-es országút és a Nagybárat körgyűrűjének kereszteződésénél a repülőtér térségében kialakított felüljárók munkálatainak befejezéséhez van szükség. Illetve infrastruktúrális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe az Uzinellő út egy szakaszán is. A Borsi út irányából érkezők számíthatnak a forgalmi sávuk lezárására. Már a betonüzem bejáratától a következő kanyaron át egészen az azt követő egyenes szakasz nagyjából közepéig felbontották az úttestet. Így jelzőlámpás irányítás mellett egy sávon haladhat csak a forgalom, meglehetősen nehézkesen. A lámpaváltás 4-5 percig is eltart, úgyhogy sok türelmet az arra közlekedőknek, és ha tehetitek, akkor inkább kerüljetek. Jó utat kíván a Plusz FM!
3: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Hello mindenkinek, hogy telik a keddi napotok szeptember 8-án, bízom benne, hogy remekül, én mindent megteszek annak érdekében, hogy ez így legyen. Itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában már is indítom a Sláger Plusz harmadik óráját, a mikrofonnál Kessérű Tomi. Hát nem mindig szabad hinni a mesterséges intelligenciának, erre itt az ékes bizonyíték, hozom majd nektek a témát ebben az órában azzal kapcsolatban, hogy ki kellett menteni a túrázókat az erdőből Kaliforniában, akik a Gemini-vel tervezték az útvonalat. Úgyhogy csak óvatosan az AI-jal, ez a lényeg. Jönnek közben fontos információk, helyi aktualitások is természetesen, és hát a legjobb zenék ezekről pedig hát én gondoskodom, úgyhogy nem kell aggódnotok. Nagyon jó lesz a felhozatal. Jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.
3: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvence.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

És kérem szépen, Nára Sláger Plusz harmadik órájában járunk kedden. Európai Uniós finanszírozásra pályázik Nagyvárad önkormányzata egy gyermekek és serdülők számára létrehozandó mentálhigiénés központtal. A projekt kedvezményezettje a Bihar megyei sürgősségi klinikai kórház. A teljes beruházás értéke áfával együtt 37,7 millió lej, ebből 4,2 millió lej a kért vissza nem térítendő támogatás. A projekt részeként új épületszárnyat alakítanának ki a megyei kórház Cornélio Kaposz utcai épületénél, ahol a mentálhigiénés ellátás mellett gyermek neuropszichiátriai és nukleáris medicina osztály is helyet kapna. A mintegy 487 négyzetméteres mentálhigiénés központban pszichiátriai és pszichológiai konzultációkat, logopédiát, gyógytornát, egyéni és csoportos pszichoterápiát, valamint rehabilitációt és családtámogatást biztosítanának. A központ a függőségek megelőzésével és kezelésével is foglalkozna. A terveket kifejezetten gyermekbarát és akadálymentes környezet kialakítására építik. Külön figyelmet fordítva a neurofejlődési zavarokkal vagy autizmus spektrumzavarral élő gyermekekre. Az új épület energiahatékony megoldásokat is alkalmazna. Napelemeket, hőszivattyúkat, hővisszanyerős szellőztetést és energiatakarékos világítást terveznek. Emellett jelentős zöld felületeket is kialakítanának. Deep breath, big smile, it's been a while since I've been in a crowd like this. Stay off the wall, don't think, just talk, pray no one says a name I miss.

0: Ezekkel várlak benneteket, illetve közlekedési infókkal, úgyhogy mindenképpen figyeljetek, ugyanis az elkövetkezendő napokban több forgalomkorlátozás lép érvénybe Nagyváradon. Az Oredea Run Fest országos futóbajnokság zajlik a városban 2026. szeptember 11 és 12 között. A verseny 5 kilométeres pályán zajlik, és mintegy 300 résztvevőre számítanak. Az esemény miatt szeptember 11-én pénteken délelőtt 10 órától, másnap szombaton este 6 óráig korlátozzák a közúti forgalmat a Szent László téren, szombaton pedig 8 és 18 óra között a verseny teljes útvonalán. Independencei utca, Szent László tér, Trajan Mosoly utca, Nagyvásár tér. A rajtkaput az Independencei utcai Neológ zsinagóga előtt állítják fel, a célkapu pedig a Szent László téren a görög katolikus püspöki palota előtt lesz. A környéken lakók szabadon közlekedhetnek, de követniük kell az önkéntesek útmutatásait. A verseny útvonalán a Bihar megyei csendőrség kordon helyez ki, amelyeken a közlekedési szabályokra vonatkozó jelzések is lesznek. Szeptember 20-án pedig zajlik a 14. Oredea City Running Day nemzetközi félmaraton. A verseny útvonalan a Bémer téren és a környező utcákon halad, nagyrészt a Sebeskörös partján, majd a Denszusi Jánu hídnál fordulnak vissza, és a folyó másik partján folytatódik a verseny. A rendezvény zavartalan lebonyolítása érdekében a Bémer teret 6:30 és 14 óra 30 perc között lezárják, erről ne feled. Kezdjetek meg. Nagyon szépen köszönöm a türelmeteket és a megértéseteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100 vásárolás

0: utalvány. Szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: Légy részese a BMW élménynek Debrecenben. Több mint 5000 kolléga, több mint 50 ezer legyártott BMW iX3, és ez még csak a kezdet. Hamarosan indul a harmadik műszak a debreceni BMW gyárban, amihez most te is csatlakozhatsz, ha beszélsz magyarul. Várunk szeretettel szeptember 19-én szombaton és 20-án vasárnap a Lotus Centerben, ahol megismerheted nyitott pozícióinkat, sőt a helyszínen akár egyből jelentkezhetsz is. További találkozási pontokért és buszmenetrendért keresd a BMW Group Gyár Debrecen Facebook oldalát.
2: A Kavi Expo Fashion visszatér Nagyváradra, ezúttal az őszi ajánlatokkal. Az országos ruha és cipővásár téged is vár szeptember 9-e és 13-a között, naponta 10-től 20 óráig, az Antonio Alexis sportcsarnokban. Ati Compressore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742-99-86-36-os telefonszámon, vagy látogass el az aticompressoreshop.ro-ra további információkért.
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 75 deciliteres Purkári 18-27 száraz rozé, 27 lej 99 bani, a 2 literes pille palackozott mirinda 6 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket, Bihar Püspökiben, a Szújsulujú 10A alatt.
4: Gyere a Brikóba szeptember 16-áig, és válasz kerámia kaspós virágokat már 14,90 banitól. Máshol olcsóbban találod meg? Mi kétszeresen visszaadjuk a különbözetet. Brikó, együtt, munkára készül.
5: És most vissza a zenéhez.
6: A Schlager Plus harmadik órájában az lesz majd az óra témájának a tanulsága, hogy nem szabad mindent elhinni kanyar nélkül, és bevenni, amit a mesterséges intelligencia mond. Ezt egyébként túrázók szívták meg Amerikában, Kaliforniában, akiket ki kellett menteni éppen ennek az apropónak köszönhetően az erdőből. Hogy pontosan mi történt velük, az kiderül hamarosan. Én meg benneteket mentelek ki a hétköznapok szürkeségéből itt a Plus FM-en, slágerekkel és magyar kedvencekkel.
5: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Itt a Sláger Plusz harmadik órájában újból az AI a főszerepben, de hát ez nem véletlen, hiszen manapság már minden második hír róla szól. Irány Amerika. Képzeljétek el, Kaliforniában három túrázót kellett kimenteni egy hegy oldaláról, miután a Google Gemini mesterséges intelligenciájával tervezték meg az útvonalukat. A fiatalok hajnali 3-kor indultak el, és bár a helyi szabály szerint délben vissza kellene fordulni, hogyha nem érik el a csúcsot, ők csak este 7-re jutottak fel. A gond aztán akkor kezdődött, amikor sötétedés után próbáltak leereszkedni. A csoport végül eltévedt, és a Mud Creek kanyonban rekedt, ahol az egész éjszakát a szabadban töltötték. A sheriff hivatal szerint az AI azt tanácsolta nekik, hogy a szükségesnél jóval kevesebb élelmet és vizet vigyenek magukkal, ez pedig komoly kockázatot jelentett a hegyen. Másnap aztán az erdészeti szolgálat és önkéntesek mentették ki őket. A hatóságok óvatosságra intenek. Az AI eszközök hasznosak lehetnek, de a hegyi túráknál továbbra is a valós tapasztalat, a helyi szabályok és a megfelelő felszerelés számít. A történet pedig nagyon jól mutatja, a mesterséges intelligencia sokat segíthet, de a természetben még mindig az emberi döntés a kulcs. Bizony-bizony nem szabad mindent elhinni, amit az AI mond, ilyenkor kerül elő a jó öreg térkép, az iránytű és a GPS, és akkor szerintem nem lesz probléma. Vigyázzatok azért, ha ti is túrázni indultok, legyen meg minden, ami kell hozzá. Főleg a jó zenék, ezeket meg mi biztosítjuk itt a pluszon, oké? Okay?

Nagyon király keddi napot kívánok nektek, és köszönöm szépen, hogy a Plusz FM-et választottátok és hallgatjátok. Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját szeptember 8-án. Hát az elmúlt 60 percben ez volt a Sláger Plusz harmadik felvonása. Most jönnek a hírek, a legfrissebb információk, aztán pedig érkezik a negyedik, az utolsó etap, slágerekkel és magyar kedvencekkel. Itt van az a dal, amivel a hírek után jövök vissza.

0: itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Az OSAN Vauára

0: intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Szupeko 12 éve alacsony árak, 12 éve szuper megtakarítások. Szeptember 9-ig az egyfürtős Phalaenopsis orchidea ára 19,99-ban, valamint a 221 grammos Poiana Choco Toffára mindössze 12,99-ban. Szupeko, ünnepeljünk 12 éve együtt, naponta szuper megtakarításokkal.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Lassan, de biztosan elkezdődött a diaszpórában élő román állampolgárok hazatérése. Mától kezdi átutalni az augusztus hónapra járó szociális támogatásokat az Országos Kifizetési és Szociális Ellenőrzési Ügynökség. Élhetőbb otthon, kisebb rezsi, ezek a lakásfelújítási trendek hódítanak idén Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Lassan, de biztosan elkezdődött a diaszpórában élő román állampolgárok hazatérése. Egyelőre nem tömeges jelenségről van szó, de a fogadásukat segítő helyi egyesületek megalakulása jelzi, hogy a hazai önkormányzatok már számolnak ezzel a migrációval. Kérdés, hogy a hazatértek közül hányan maradnak itthon. Egyelőre ellentmondó adatok vannak arról, hogy az életvitelszerűen külföldön élő több mint 5 millió román állampolgár közül hányan tértek haza az utóbbi két évben felerősödő visszavándorlás keretében. Mindez azért sem egyértelmű, mert közben továbbra is jelentős azoknak a száma, akik elhagyják az országot. A valódi próbatétel akkor kezdődik, amikor a hazatérő család kipakolja a bőröndöket. Ha néhány év múlva ismét előkerülnek ugyanazok a bőröndök, és az autó megint Nyugat-Európa felé veszi az irányt, akkor nem ér túl sokat a hazatérési hullám. Mától kezdi átutalni az augusztus hónapra járó szociális támogatásokat az Országos Kifizetési és Szociális Ellenőrzési Ügynökség, elsőként a gyermekek után járó állami családi pótlékot, a gyermeknevelési támogatást és a munkába való visszatérést ösztönző juttatásokat fizetik ki, a többi összeget pedig fokozatosan szeptember 21-ig folyósítják. A fogyatékossággal élő személyeknek járó támogatásokat szeptember 14-én utalják a bankszámlákra. A postai kézbesítést választó jogosultak szeptember 18-ától vehetik fel ezeket az összegeket. A kifizetési terv utolsó szakaszát szeptember 21-ére tervezték. Ekkor bankszámlára és postai úton egyaránt folyósítják a nevelőszülői elhelyezési támogatást, a HIV betegek havi élelmezési támogatását, valamint a tuberkulózisban szenvedő betegek havi élelmezési támogatását. Ha lakásfelújítási trendekről beszélünk, pár éve jó eséllyel először a színek, formák, textúrák jutottak eszünkbe, de ma már sokak számára fontosabb az, hogy mekkora lesz télen a fűtésszámla, illetve mennyit lehet nyáron spórolni a lakás hűtésén. Sok jel utal arra, hogy manapság Romániában a lakásfelújítás során egyre fontosabb szerep jut az energiahatékonysági szempontoknak. Nemzetközi viszonylatban fontos trend ugyanakkor, hogy 2026-ban a katalógusszerű tökéletesség helyett a személyesebb, élhetőbb otthon került előtérbe. Idén a legkeresettebb felújítási szolgáltatás sok közé tartozik a beltéri festés, a lakások felújítása, gázkazánok beszerelése, a fürdőszobák felújítása és a napelemek telepítése.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
4: A mai napon napközben 31, éjjel pedig 14 fok körüli értékeket mérhetünk. Sok lesz a napsütés, a szél mérsékelt marad, csapadék pedig egyelőre még nem várható. Maximum futó záporok, zivatarok fordulhatnak elő. Fronthatás jelen pillanatban nem terheli a szervezetünket, viszont legyetek óvatosak, az UV-sugárzás még mindig erős.
5: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
4: Lezárták a Stefáncsilmáres sugár út Berzén és Szöntú Ladislau utcák közötti szakaszát. A forgalom zavartalanságának biztosítása érdekében a korlátozás idejére ideiglenes körforgalmat is kialakítottak a Stefáncsilmáres sugár út és a Szöntú Ladislau utca kereszteződésében. Emellett a Lákó-Rosu utcáról balra is ki lehet most fordulni a Stefáncsilmáres sugár útra. A Nagyváradon zajló infrastrukturális munkálatok miatt forgalomkorlátozás lépett életbe a Stefáncsilmáres sugárúton a Milkobolúj utca térségében. Itt a szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat cseréjét végzi a nagyváradi vízművek a városi közmű infrastruktúra korszerűsítési programjának részeként, úgyhogy jelenleg ott sajnos parkolni sem lehet. A munkálatok várhatóan október 10-ig tartanak. Köszönöm a megértéseteket, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM!
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: Elérkeztünk a Sláger Plusz 4. órájához, az utolsó etap vette kezdetét 2026.

0: szeptember 8-án kedden a kedvenc adótokon, hiszen ez a Plusz FM Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója, és az ősz hivatalos adója, ezt mindig el szoktam mondani. A mikrofonnál Kessérű Tomi. És ha már itt tartunk ennél az évszaknál, akkor ebben az órában arról fogok majd beszámolni, hogy hogyan hozzuk formába magunkat ősszel. Jó tanácsok jönnek egy személyi edzőtől, ráadásul nem arról van szó, hogy menjünk el egy drága edzőterembe, hanem olyan gyakorlatokról, amelyeket ingyen elvégezhetünk, és ezáltal ugye sokkal jobb formába kerülhetünk a nyár után ebben a kicsit bepunnyadós időszakban. Gondoskodom közben a fontos helyi aktualitásokról is, úgyhogy mindenképpen figyeljetek, és három a magyar igazság, nem hiányozhatnak a jó zenék sem. Figyeljetek, itt a bizonyíték, kezdjük az órát!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvár!

0: talk about.
1: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
2: Fettős baj nincs haragban, senkivel.
3: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megérinthetjük az eget.
1: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Milyen villámgyorsan telik az idő, ugye? Már a Sláger Plusz 4. órájában járunk szeptember 8-án kedden. Figyelem, figyelem, nagyszabású ellenőrzésbe kezd a nagyváradi polgármesteri hivatal. Azt fogják a helyszínen vizsgálni, hogy a lakóhelyi parkolók bérlői kitették-e a helyi parkolási szabályzatban előírt azonosító táblákat. Arra hívják fel a figyelmet, hogy minden lakóhelyi parkolóhelyet bérlő autótulajdonos ki kell helyezze a táblát, függetlenül attól, hogy a parkolóhelyet közvetlen kiosztással, licit útján szerezte, vagy már több éve használja. A táblán egyértelműen és jól olvashatóan fel kell tüntetni a digitális platform által generált egyedi parkolóhelyszámot, a gépkocsi rendszámát és a szerződés számát. Az egyedi parkolóhelyszám megegyezik a portal.parkar.oredia.ro oldalon található felhasználói fiókban, illetve a bérleti szerződésben szereplő számmal. Ez nem azonos a lakótársulások által korábban használt számozással, hangsúlyozzák. A régi, korábbi számozást feltüntető táblák már nem felelnek meg az előírásoknak, ezért ezeket ki kell cserélni. Nem megfelelőek a házilag készített vagy rögtönzött táblák sem, amelyek eltérnek a szabályzat 3-as számú mellékletében szereplő mintától. A bérlőknek a szerződés megszűnésekor, illetve a parkolóhely felszabadításakor az azonosító táblát is le kell szerelniük, vagy törölniük kell, ugye az azon feltüntetett feliratot. Fontos, hogy ezt ti is betartsátok, hogy aztán minden rendben legyen, és senkit ne érjen meglepetés. Köszönöm szépen. Hát titeket biztosan nem fog, hiszen a Plusz FM-et hallgatjátok, slágerekkel és magyar kedvencekkel.

0: Van még fontos info a Tarsolyban itt a pluszon. Állatonként 68 eurós támogatást kaphatnak a szarvasmarha tartók, a sertéstartók pedig férőhelyenként 11,9, illetve 13,7 euróra lehetnek jogosultak az idén létrehozott két állami program keretében. A mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség már közzétette a pályázati útmutatókat és az igényléshez szükséges formanyomtatványokat. A támogatás felső határa mindkét programban kedvezményezettenként 50 ezer euró. A szarvasmarha ágazat számára létrehozott programban azok a szarvasmarha és bivajtartók részesülhetnek támogatásban, akik teljesítik az útmutatóban meghatározott feltételeket. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy 2026. március 1-én legalább 10 szarvasmarhával vagy bivajjal kellett rendelkezzenek, amelyek február 28-án már betöltötték a 22 hónapos kort. A hegyvidéki térségekben működő gazdaságokra enyhébb létszámfeltétel vonatkozik. Ezeknél már legalább 5 az életkori követelménynek megfelelő állat után megnyílhat a támogatás lehetősége. Külön állami támogatási programot hoztak létre a sertés ágazat számára. Ennél azonban nem az állatok száma, hanem a sertéstelep férőhelyeinek száma alapján határozzák meg a támogatást. Hízó sertések esetében férőhelyenként 11,9 euró, tenyészállatok esetében pedig 13,7 euró támogatás járhat. A kedvezményezettként kifizethető összeg itt sem haladhatja meg az 50 ezer eurónak megfelelő összeget. A támogatást olyan sertéstartók igényelhetik, akik állategészségügyi engedéllyel rendelkező telepet működtetnek, és 2026. március 1-e és december 31-e között sertéstartási és vagy tenyésztési tevékenységet folytatnak. A jogosultság további részletes feltételeit, valamint a támogatás kiszámításának szabályait a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség által most közzétett pályázati útmutató tartalmaz, úgyhogy nézzétek át, ezt mindenképpen mondom az érintetteknek. Köszi a figyelmet!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Nyári akció a Jani kaucsuknál.
3: Vásárolj legalább 4 gumiabroncsot és 10% kedvezményt adunk. Az akció csak a raktáron lévő gumikra érvényes.
4: Jani kaucsuk, Máté Korvin utca 163. Telefonszám 0722 629 238.
5: Az Osan Wow árakkal vár vissza az iskolába. Szeptember 8-a és 10-e között az Osan márkájú írószerek, rajzeszközök és irodaszerek teljes választékára 30% pénz visszatérítést kapsz bónuszként a Mike Lambosan bizalomkártyádra. Ráadásul szeptember 10-ig a Tuk Bakerhoz ropogós falatkák Wow ára mindössze 2,79 bani. Iskola Wow árakkal csak az Osannál.
6: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lei értékben, és ha az első 100

0: juttatvány. Szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: Új tanév, új füzetek, új kihívások, és persze ott a tábla meg az íróasztal. Sok jegyzetelés, olvasás, tanulás vár a gyerekekre, ezért érdemes már a tanév kezdetén ellenőriztetni a látásukat. Foglalj időpontot térítéses orvosi szemvizsgálatra a Márkot Optiknál, hogy gyermeket felkészülten és tisztán lássa az új tanév minden kihívását. Tanítók, tanárok és egyetemisták számára az optometriai vizsgálat ingyenes. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Márkot Optik. Tisztán a világot.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Most Sláger Plusz negyedik órájában mozgásra, edzésre hívlak majd benneteket. Nyerjük vissza az őszi formánkat, kérem szépen, a nagy nyári pörgés után. Egy személyi edzőtől hozok majd jó tanácsokat azzal kapcsolatban, hogy ezt hogyan tehetjük meg teljesen ingyen. És ingyen kapjátok a jó zenéket is, aláfestésként, akár edzés mellé is természetesen itt a Pluszon. Figyeljetek!
2: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz.

Most Sláger Plusz negyedik órájában is kérném szépen a figyelmeteket, hát itt van az ősz, itt van újra, mi meg egy picikét be vagyunk punnyadva itt a nagy nyári pörgés után. Ugye? Hát ahogy beköszönt ez az évszak, sokan érzik úgy, hogy ideje újra formába lendülni. Egy személyi edző most ingyenes, otthon végezhető őszi edzés programot állított össze azoknak, akik szeretnének visszatérni a mozgáshoz, de nem akarnak mondjuk edzőterembe járni. A hangsúly a fokozatosságon van. A szakember szerint az őszi újrakezdés kulcsa nem a nagy ugrás, hanem a rövid, rendszeres terhelés, amit a mindennapokba is be tudunk építeni. A program egyébként három pillérre épül. Egy 10 perces reggeli átmozgatásra, egy heti háromszor végezhető erősítő blokkra, és egy rövid, tempós sétára, ami ugye bárhol megoldható. A személyi edző azt mondja, a cél nem a látványos fogyás, hanem az, hogy a test visszataláljon a ritmusába. Az őszi időszak különösen alkalmas egyébként a formába hozásra, mert a hűvösebb levegő és a stabilabb napirend hát segíti a rendszerességet. A szakember szerint már 2 hét alatt érezhető a változás. Jobb a közérzet, több az energia és az a bizonyos visszatértem érzés. Tehát nem kell nagy cél, csak napi 10 perc, és az ősz már is működni kezd, úgyhogy én is arra biztatlak benneteket, hogy mozogjatok rendszeresen, akár a Plusz FM kedvenceire, hiszen ezek érkeznek a folytatásban. Jó egészséget mindenkinek!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

No hát mára zárult Tomi mókatára. Nagyon köszönöm a figyelmeteket szeptember 8-án kedden. Itt ér véget a Sláger Plusz. Nagyon király volt a mai napon is a csapat, úgyhogy köszi szépen, hogy együtt rádióztunk. Én egyébként Keserű Tomi voltam vagyok és leszek. A jó hír pedig, legalábbis bízom benne, hogy holnap szerdán is találkozunk a szokott időben és helyen, úgyhogy számítok rátok, és ti is számíthattok rám. És a friss hírekre is természetesen, hiszen ezek jönnek a folytatásban, aztán indul egy újabb zenei óra. Mindenképpen maradjatok. Én pedig elbúcsúzom méghozzá ezzel a dallal. Hello mindenkinek!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jelenleg több mint 30 ezer munkahely érhető el Romániában, legnagyobb számban sofőröket, futárokat, valamint raktári és építkezési dolgozókat keresnek. Luxus lett Európában az egészséges táplálkozás, nagyon megdrágultak a zöldségek és a gyümölcsök. Az ENSZ közgyűlése határozatot fogadott el annak érdekében, hogy a térképeken pontosabban ábrázolják a világ kontinenseit. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Jelenleg több mint 30 ezer munkahely érhető el Romániában, az Országos Munkaerőfoglalkoztatási Ügynökség adatai szerint. Legnagyobb számban sofőröket, futárokat, valamint raktári és építkezési dolgozókat keresnek. Közúti teherszállító gépjárművezetők számára 3900 állást hirdettek meg. Jelenleg ez az a szakma, amelyben a munkaadók a legtöbb szabad pozíciót kínálják. A rangsorban a futárok, valamint az anyagmozgatók következnek. Emellett több mint 1200 szakképzetlen munkást keresnek építkezésekre és bontásokra, illetve több mint 1100 dolgozót építő anyagok törésére és vágására. Felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára 2000 álláshelyet kínálnak, köztük mérnököknek, orvosoknak, menedzsereknek és közgazdászoknak. Az EURES Románia hálózaton keresztül külföldön is elérhetőek munkahelyek. Az Európai Gazdasági Térség munkaadói 116 pozíciót jelentettek be, a legtöbbet Norvégiában, ahol 45 dolgozót keresnek a lazacfeldolgozás területére. Jelentősen megemelkedett Európában az egészséges táplálkozás költsége, áll az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet jelentésében. A szárnyaló árak mögött nem csak az infláció és a háborúk állnak, hanem az unió saját támogatási rendszere is. A mezőgazdasági szubvenciók elhibázott elosztása ugyanis láthatatlan adóként drágítja a mindennapi zöldséget és gyümölcsöt. A támogatások oroszlán részét a gabonatermesztésre és az állattenyésztésre fordítják, ami miatt a zöldségek, gyümölcsök és hüvelyesek termesztése viszonylag drágábbá vált. A legnagyobb problémák mégis az jelenti, hogy évtizedek óta elmaradtak a kutatási és innovációs beruházások a nagy kézi munkaerőigényű zöldség és gyümölcs termesztési szektorban. Az európai gazdáknak nyújtott pénzügyi támogatások 80%-a közvetlenül az állattenyésztést vagy a takarmánytermelést szolgálja. Az ENSZ közgyűlése határozatot fogadott el annak érdekében, hogy a térképeken pontosabban ábrázolják a világ kontinenseit. A kezdeményezés elsősorban Afrika méretének valósághűbb megjelenítését célozza, miközben az olyan nagy földrajzi torzításokat is kiküszöbölné, amelyek például az Egyesült Államokat a valóságosnál nagyobbnak mutatják. A Togó és az Afrikai Unió által kezdeményezett határozatot 164 ország támogatta, az Egyesült Államok ellene szavazott. A döntés arra ösztönzi az államokat, hogy az úgynevezett egyenlő föld térképvetületet használják. Ez a vetület a Mercator-féle térképet váltaná fel, melyet az 1512-ben született Gerardus Mercator, földrajztudós, térképész, filozófus és teológus dolgozott ki. A Mercator vetületet eredetileg tengeri navigációra tervezték, és nagy előnye, hogy a hajózás szempontjából fontos irányokat pontosan ábrázolja. A szárazföldek méretét azonban jelentősen torzítja, különösen a magasabb földrajzi szélességeken fekvő területekét.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Gyere a Brikóba is szeptember 16-áig 20% értékű utalványt kapsz a kék és szürke csia és ásmelt konyha bútorokra, valamint 150 lej kedvezményt a Zodiac gardrop szekrényre, amelyet mindössze 445 lejért vásárolhatsz meg. Gyere el üzletünkbe is, használd ki az ingyenes tervezést, valamint a mérési, szállítási és szerelési szolgáltatásokat is. Brikó, együtt, munkára készen!
3: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 4 literes 80 mosásra elegendő pervol 54 lej 99 bani, 500-as kiszerelésű A4-es fénymásolópapír 14 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
0: És most vissza a zenéhez.
4: Slágerek,
0: magyar kedvencek, nagyváradó.
4: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Megemeli az új lakossági ajánlatában szereplő árait Románia legnagyobb villamos energiatermelője, a hidroelektrika. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni az iskola alapítvány délutáni oktatási programjára, amely szeptember 21-én indul. Egyre többet költünk állateledelre, miközben élelmiszerből csökken a fogyasztás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Megemeli az új lakossági ajánlatában szereplő árait Románia legnagyobb villamos energiatermelője, a hidroelektrika. Az áramszolgáltató az ország legalacsonyabb árainak köszönhetően már több mint 1,2 millió háztartási fogyasztó energiaszolgáltatója. A vállalat a lejáró szolgáltatási szerződéssel rendelkező háztartási ügyfeleinek már megküldte az új szerződéses feltételeit. Az ekonomika.net portál által megvizsgált értesítők tanúsága szerint ezek októberben lépnek hatályba. A drágítás mind a lejáró szerződések megújítására, mind pedig az új ügyfelekre vonatkozik. A vállalat megemelte az aktív villamos energia árát is, ez hálózati díjak és adók nélkül 0,51 lej per kilovattóra lesz a jelenlegi 0,45 lej per kilovattórás szinthez képest. A számlán szereplő végső ár tekintetében az új díjszabás emelkedése mintegy 7%-os. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni az iskola alapítvány délutáni oktatási programjára, amely szeptember 21-én indul, írja közleményében az RMDS. A program az idei tanévben 14 megyében, 67 településen, mintegy 73 tanintézményben, összesen 211 szakképzett pedagógus közreműködésével biztosít délutáni foglalkozásokat a magyar nyelven tanuló gyermekek számára. A délutáni oktatási program célja, hogy hozzájáruljon az anyanyelvű oktatás megerősítéséhez, a magyar iskolák versenyképességének és a magyar közösségek identitásának megőrzéséhez, miközben a családok számára is kézzelfogható segítséget nyújt. A program a gyermekek mindennapi melegebb ígyének költségeihez is hozzájárul. 107%-kal nőtt az az összeg, amelyet a romániai háztartások a házi kedvenceik táplálására költöttek, derül ki egy piackutató cég adataiból. Miközben az állateledel forgalma nőtt, az élelmiszerek piaca zsugorodott. Friss élelmiszerekre tavaly 34,6%-kal többet költöttünk, mint 5 évvel korábban, azonban ez kizárólag az infláció eredménye volt, mennyiségileg 5,2%-kal csökkentek az eladások. A változást az urbanizáció, a vásárlók életmódjának és mentalitásának a változása gerjeszti, akik egyre inkább családtaként kezelik a házi kedvenceiket. A piac bővüléséhez nagyban hozzájárult az is, hogy miközben egyre kevesebb a gyerek, kutyából és macskából egyre több van. Az adatok szerint az elmúlt 2 évben 566 ezerrel nőtt az állateledelt vásárló romániai háztartások száma.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a héten a Lakokos hipermarket kínálatában a 2 literes Evrika ruha balzsam 9 lej 99 bani, 85 ml-es Aeron illatosító pálcika 16 lej 99 bani. Az ajánlat a készlet erejéig tart. Lakokos hipermarket Bihar Püspökiben, a Szújsulúj út 10A alatt.
3: Az ERA-ban az ébresztő nyereményt jelez. Vásárolj legalább 250 lej értékben, és ha az első 100 vásárolás

0: nap, 900 utalvány. Szeptember 12-én pedig 17 órától az ébresztő már nem csak a nyereményről szól. Itt a felhőtlen szórakozás a vidámság barátaival. Zúzd szét az órát, szerezd meg a nyereményt.
1: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
1: magyar kedvencek nagyváradon.
2: Ez a Plusz FM.

0: otthon, kisebb rezsi. Ezek a lakásfelújítási trendek hódítanak idén Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Lassan, de biztosan elkezdődött a diaszpórában élő román állampolgárok hazatérése. Egyelőre nem tömeges jelenségről van szó, de a fogadásukat segítő helyi egyesületek megalakulása jelzi, hogy a hazai önkormányzatok már számolnak ezzel a migrációval. Kérdés, hogy a hazatértek közül hányan maradnak itthon. Egyelőre ellentmondó adatok vannak arról, hogy az életvitelszerűen külföldön élő több mint 5 millió román állampolgár közül hányan tértek haza az utóbbi két évben felerősödő visszavándorlás keretében. Mindez azért sem egyértelmű, mert közben továbbra is jelentős azoknak a száma, akik elhagyják az országot. A valódi próbatétel akkor kezdődik, amikor a hazatérő család kipakolja a bőröndöket. Ha néhány év múlva ismét előkerülnek ugyanazok a bőröndök, és az autó megint Nyugat-Európa felé veszi az irányt, akkor nem ér túl sokat a hazatérési hullám. Mától kezdi átutalni az augusztus hónapra járó szociális támogatásokat az Országos Kifizetési és Szociális Ellenőrzési Ügynökség, elsőként a gyermekek után járó állami családi pótlékot, a gyermeknevelési támogatást és a munkába való visszatérést ösztönző juttatásokat fizetik ki, a többi összeget pedig fokozatosan szeptember 21-éig folyósítják. A fogyatékossággal élő személyeknek járó támogatásokat szeptember 14-én utalják a bankszámlákra. A postai kézbesítést választó jogosultak szeptember 18-ától vehetik fel ezeket az összegeket. A kifizetési terv utolsó szakaszát szeptember 21-ére tervezték. Ekkor bankszámlára és postai úton egyaránt folyósítják a nevelőszülői elhelyezési támogatást, a HIV betegek havi élelmezési támogatását, valamint a tuberkulózisban szenvedő betegek havi élelmezési támogatását. Ha lakásfelújítási trendekről beszélünk, pár éve jó eséllyel először a színek, formák, textúrák jutottak eszünkbe, de ma már sokak számára fontosabb az, hogy mekkora lesz télen a fűtésszámla, illetve mennyit lehet nyáron spórolni a lakás hűtésén. Sok jel utal arra, hogy manapság Romániában a lakásfelújítás során egyre fontosabb szerep jut az energiahatékonysági szempontoknak. Nemzetközi viszonylatban fontos trend ugyanakkor, hogy 2026-ban a katalógusszerű tökéletesség helyett a személyesebb, élhetőbb otthon került előtérbe. Idén a legkeresettebb felújítási szolgáltatás sok közé tartozik a beltéri festés, a lakások felújítása, gázkazánok beszerelése, a fürdőszobák felújítása és a napelemek telepítése.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM. Plusz.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedve.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befettős, baj nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jelenleg több mint 30 ezer munkahely érhető el Romániában, legnagyobb számban sofőröket, futárokat, valamint raktári és építkezési dolgozókat keresnek. Luxus lett Európában az egészséges táplálkozás, nagyon megdrágultak a zöldségek és a gyümölcsök. Az ENSZ közgyűlése határozatot fogadott el annak érdekében, hogy a térképeken pontosabban ábrázolják a világ kontinenseit. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Jelenleg több mint 30 ezer munkahely érhető el Romániában, az Országos Munkaerőfoglalkoztatási Ügynökség adatai szerint. Legnagyobb számban sofőröket, futárokat, valamint raktári és építkezési dolgozókat keresnek. Közúti

0: táplálkozás területére.
1: Jelentősen megemelkedett Európában az egészséges táplálkozás költsége, áll az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet jelentésében. A szárnyaló árak mögött nem csak az infláció és a háborúk állnak, hanem az unió saját támogatási rendszere is. A mezőgazdasági szubvenciók elhibázott elosztása ugyanis láthatatlan adóként drágítja a mindennapi zöldséget és gyümölcsöt. A támogatások oroszlán részét a gabonatermesztésre és az állattenyésztésre fordítják, ami miatt a zöldségek, gyümölcsök és hüvelyesek termesztése viszonylag drágábbá vált. A legnagyobb problémák mégis az jelenti, hogy évtizedek óta elmaradtak a kutatási és innovációs beruházások a nagy kézi munkaerőigényű zöldség és gyümölcs termesztési szektorban. Az európai gazdáknak nyújtott pénzügyi támogatások 80%-a közvetlenül az állattenyésztést vagy a takarmánytermelést szolgálja. Az ENSZ közgyűlése határozatot fogadott el annak érdekében, hogy a térképeken pontosabban ábrázolják a világ kontinenseit. A kezdeményezés elsősorban Afrika méretének valósághűbb megjelenítését célozza, miközben az olyan nagy földrajzi torzításokat is kiküszöbölni, amelyek például az Egyesült Államokat a valóságosnál nagyobbnak mutatják. A Togo és az Afrikai Unió által kezdeményezett határozatot 164 ország támogatta, az Egyesült Államok ellene szavazott. A döntés arra ösztönzi az államokat, hogy az úgynevezett egyenlő föld térképvetületet használják. Ez a vetület a Mercator-féle térképet váltaná fel, melyet az 1512-ben született Gerardus Mercator, földrajztudós, térképész, filozófus és teológus dolgozott ki. A Mercator vetületet eredetileg tengeri navigációra tervezték, és nagy előnye, hogy a hajózás szempontjából fontos irányokat pontosan ábrázolja. A szárazföldek méretét azonban jelentősen torzítja, különösen a magasabb földrajzi szélességeken fekvő területekét.
2: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvence.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Megemeli az új lakossági ajánlatában szereplő árait Románia legnagyobb villamos energiatermelője, a hidroelektrika. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni az iskola alapítvány délutáni oktatási programjára, amely szeptember 21-én indul. Egyre többet költünk állateledelre, miközben élelmiszerből csökken a fogyasztás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM hír.

0: lakást. A számlán szereplő végső ár tekintetében az új díjszabás emelkedése mintegy 7%-os. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni az iskola alapítvány délutáni oktatási programjára, amely szeptember 21-én indul, írja közleményében az RMDS. A program az idei tanévben 14 megyében, 67 településen, mintegy 73 tanintézményben, összesen 211 szakképzett pedagógus közreműködésével biztosít délutáni foglalkozásokat a magyar nyelven tanuló gyermekek számára. A délutáni oktatási program célja, hogy hozzájáruljon az anyanyelvű oktatás megerősítéséhez, a magyar iskolák versenyképességének és a magyar közösségek identitásának megőrzéséhez, miközben a családok számára is kézzelfogható segítséget nyújt. A program a gyermekek mindennapi melegebb ígyének költségeihez is hozzájárul. 107%-kal nőtt az az összeg, amelyet a romániai háztartások a házi kedvenceik táplálására költöttek, derül ki egy piackutató cég adataiból. Miközben az állateledel forgalma nőtt, az élelmiszerek piaca zsugorodott. Friss élelmiszerekre tavaly 34,6%-kal többet költöttünk, mint 5 évvel korábban, azonban ez kizárólag az infláció eredménye volt, mennyiségileg 5,2%-kal csökkentek az eladások. A változást az urbanizáció, a vásárlók életmódjának és mentalitásának a változása gerjeszti, akik egyre inkább családtaként kezelik a házi kedvenceiket. A piac bővüléséhez nagyban hozzájárult az is, hogy miközben egyre kevesebb a gyerek, kutyából és macskából egyre több van. Az adatok szerint az elmúlt 2 évben 566 ezerrel nőtt az állateledelt vásárló romániai háztartások száma.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei. Minden álmás, mindjárt elfelejthető. Nem voltam még igazán boldog, ennyire jól nem mentek a dolgok. Lehetek. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Lassan, de biztosan elkezdődött a diaszpórában élő román állampolgárok hazatérése. Mától kezdi átutalni az augusztus hónapra járó szociális támogatásokat az Országos Kifizetési és Szociális Ellenőrzési Ügynökség. Élhetőbb otthon, kisebb rezsi, ezek a lakásfelújítási trendek hódítanak idén Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Lassan, de biztosan elkezdődött a diaszpórában élő román állampolgárok hazatérése. Egyelőre nem tömeges jelenségről van szó, de a fogadásukat segítő helyi egyesületek megalakulása jelzi, hogy a hazai önkormányzatok már számolnak ezzel a migrációval. Kérdés, hogy a hazatértek közül hányan maradnak itthon. Egyelőre ellentmondó adatok vannak arról, hogy az életvitelszerűen külföldön élő több mint 5 millió román állampolgár közül hányan tértek haza az utóbbi két évben felerősödő visszavándorlás keretében. Mindez azért sem egyértelmű, mert közben továbbra is jelentős azoknak a száma, akik elhagyják az országot. A valódi próbatétel akkor kezdődik, amikor a hazatérő család kipakolja a bőröndöket. Ha néhány év múlva ismét előkerülnek ugyanazok a bőröndök, és az autó megint Nyugat-Európa felé veszi az irányt, akkor nem ér túl sokat a hazatérési hullám. Mától kezdi átutalni az augusztus hónapra járó szociális támogatásokat az Országos Kifizetési és Szociális Ellenőrzési Ügynökség, elsőként a gyermekek után járó állami családi pótlékot, a gyermeknevelési támogatást és a munkába való visszatérést ösztönző juttatásokat fizetik ki, a többi összeget pedig fokozatosan szeptember 21-ig folyósítják. A fogyatékossággal élő személyeknek járó támogatásokat szeptember 14-én utalják a bankszámlákra. A postai kézbesítést választó jogosultak szeptember 18-ától vehetik fel ezeket az összegeket. A kifizetési terv utolsó szakaszát szeptember 21-ére tervezték. Ekkor bankszámlára és postai úton egyaránt folyósítják a nevelőszülői elhelyezési támogatást, a HIV betegek havi élelmezési támogatását, valamint a tuberkulózisban szenvedő betegek havi élelmezési támogatását. Ha lakásfelújítási trendekről beszélünk, pár éve jó eséllyel először a színek, formák, textúrák jutottak eszünkbe, de ma már sokak számára fontosabb az, hogy mekkora lesz télen a fűtésszámla, illetve mennyit lehet nyáron spórolni a lakás hűtésén. Sok jel utal arra, hogy manapság Romániában a lakásfelújítás során egyre fontosabb szerep jut az energiahatékonysági szempont.

0: Okay.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

amikor a kezedbe kenyér kerül, és tavasz fut a kertbe. Juss a keszedbe, mikor diderekbe kúszik az

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Jelenleg több mint 30 ezer munkahely érhető el Romániában, legnagyobb számban sofőröket, futárokat, valamint raktári és építkezési dolgozókat keresnek. Luxus lett Európában az egészséges táplálkozás, nagyon megdrágultak a zöldségek és a gyümölcsök. Az ENSZ közgyűlése határozatot fogadott el annak érdekében, hogy a térképeken pontosabban ábrázolják a világ kontinenseit. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Jelenleg több mint 30 ezer munkahely érhető el Romániában, az Országos Munkaerőfoglalkoztatási Ügynökség adatai szerint. Legnagyobb számban sofőröket, futárokat, valamint raktári és építkezési dolgozókat keresnek. Közúti teherszállító gépjárművezetők számára 3900 állást hirdettek meg. Jelenleg ez az a szakma, amelyben a munkaadók a legtöbb szabad pozíciót kínálják. A rangsorban a futárok, valamint az anyagmozgatók következnek. Emellett több mint 1200 szakképzetlen munkást keresnek építkezésekre és bontásokra, illetve több mint 1100 dolgozót építő anyagok törésére és vágására. Felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára 2000 állás helyet kínálnak, köztük mérnököknek, orvosoknak, menedzsereknek és közgazdászoknak. Az EURES Románia hálózaton keresztül külföldön is elérhetőek munkahelyek. Az Európai Gazdasági Térség munkaadói 116 pozíciót jelentettek be, a legtöbbet Norvégiában, ahol 45 dolgozót keresnek a lazacfeldolgozás területére. Jelentősen megemelkedett Európában az egészséges táplálkozás költsége, áll az Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet jelentésében. A szárnyaló árak mögött nem csak az infláció és a háborúk állnak, hanem az unió saját támogatási rendszere is. A mezőgazdasági szubvenciók elhibázott elosztása ugyanis láthatatlan adóként drágítja a mindennapi zöldséget és gyümölcsöt. A támogatások oroszlán részét a gabonatermesztésre és az állattenyésztésre fordítják, ami miatt a zöldségek, gyümölcsök és hüvelyesek termesztése viszonylag drágábbá vált. A legnagyobb problémák mégis az jelenti, hogy évtizedek óta elmaradtak a kutatási és innovációs beruházások a nagy kézi munkaerőigényű zöldség és gyümölcs termesztési szektorban. Az európai gazdáknak nyújtott pénzügyi támogatások 80%-a közvetlenül az állattenyésztést vagy a takarmánytermelést szolgálja. Az ENSZ közgyűlése határozatot fogadott el annak érdekében, hogy a térképeken pontosabban ábrázolják a világ kontinenseit. A kezdeményezés elsősorban Afrika méretének valósághűbb megjelenítését célozza, miközben az olyan nagy földrajzi torzításokat is kiküszöbölni, amelyek például az Egyesült Államokat a valóságosnál nagyobbnak mutatják. A Togó és az Afrikai Unió által kezdeményezett határozatot 164 ország támogatta, az Egyesült Államok ellene szavazott. A döntés arra ösztönzi az államokat, hogy az úgynevezett egyenlő föld térképvetületet használják. Ez a vetület a Mercator-féle térképet váltaná fel, melyet az 1512-ben született Gerardus Mercator, földrajztudós, térképész,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink. Egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amböfett nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Megemeli az új lakossági ajánlatában szereplő árait Románia legnagyobb villamos energiatermelője, a hidroelektrika. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni az iskola alapítvány délutáni oktatási programjára, amely szeptember 21-én indul. Egyre többet költünk állateledelre, miközben élelmiszerből csökken a fogyasztás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Megemeli az új lakossági ajánlatában szereplő árait Románia legnagyobb villamos energiatermelője, a hidroelektrika. Az áramszolgáltató az ország legalacsonyabb árainak köszönhetően már több mint 1,2 millió háztartási fogyasztó energiaszolgáltatója. A vállalat a lejáró szolgáltatási szerződéssel rendelkező háztartási ügyfeleinek már megküldte az új szerződéses feltételeit. Az ekonomika.net portál által megvizsgált értesítők tanúsága szerint ezek októberben lépnek hatályba. A drágítás mind a lejáró szerződések megújítására, mind pedig az új ügyfelekre vonatkozik. A vállalat megemelte az aktív villamos energia árát is. Ez hálózati díjak és adók nélkül 0,51 lej per kilovattóra lesz a jelenlegi 0,45 lej per kilovattórás szinthez képest. A számlán szereplő végső ár tekintetében az új díjszabás emelkedése mintegy 7%-os. Szeptember 15-ig lehet jelentkezni az iskola alapítvány délutáni oktatási programjára, amely szeptember 21-én indul, írja közleményében az RMDS. A program az idei tanévben 14 megyében, 67 településen, mintegy 73 tanintézményben, összesen 211 szakképzett pedagógus közreműködésével biztosít délutáni foglalkozásokat a magyar nyelven tanuló gyermekek számára. A délutáni oktatási program célja, hogy hozzájáruljon az anyanyelvű oktatás megerősítéséhez, a magyar iskolák versenyképességének és a magyar közösségek identitásának megőrzéséhez, miközben a családok számára is kézzelfogható segítséget nyújt. A program a gyermekek mindennapi melegebb ígyének költségeihez is hozzájárul. 107%-kal nőtt az az összeg, amelyet a romániai háztartások a házi kedvenceik táplálására költöttek, derül ki egy piackutató cég adataiból. Miközben az állateledel forgalma nőtt, az élelmiszerek piaca zsugorodott. Friss élelmiszerekre tavaly 34

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van.
1: Csak egy van.
0: Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenceink.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvence.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Lassan, de biztosan elkezdődött a diaszpórában élő román állampolgárok hazatérése. Mától kezdi átutalni az augusztus hónapra járó szociális támogatásokat az Országos Kifizetési és Szociális Ellenőrzési Ügynökség. Élhetőbb otthon, kisebb rezsi, ezek a lakásfelújítási trendek hódítanak idén Romániában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Lassan, de biztosan elkezdődött a diaszpórában élő román állampolgárok hazatérése. Egyelőre nem tömeges jelenségről van szó, de a fogadásukat segítő helyi egyesületek megalakulása jelzi, hogy a hazai önkormányzatok már számolnak ezzel a migrációval. Kérdés, hogy a hazatértek közül hányan maradnak itthon. Egyelőre ellentmondó adatok vannak arról, hogy az életvitelszerűen külföldön élő több mint 5 millió román állampolgár közül hányan tértek haza az utóbbi két évben felerősödő visszavándorlás keretében. Mindez azért sem egyértelmű, mert közben továbbra is jelentős azoknak a száma, akik elhagyják az országot. A valódi próbatétel akkor kezdődik, amikor a hazatérő család kipakolja a bőröndöket. Ha néhány év múlva ismét előkerülnek ugyanazok a bőröndök, és az autó megint Nyugat-Európa felé veszi az irányt, akkor nem ér túl sokat a hazatérési hullám. Mától kezdi átutalni az augusztus hónapra járó szociális támogatásokat az Országos Kifizetési és Szociális Ellenőrzési Ügynökség, elsőként a gyermekek után járó állami családi pótlékot, a gyermeknevelési támogatást és a munkába való visszatérést ösztönző juttatásokat fizetik ki, a többi összeget pedig fokozatosan szeptember 21-ig folyósítják. A fogyatékossággal élő személyeknek járó támogatásokat szeptember 14-én utalják a bankszámlákra. A postai kézbesítést választó jogosultak szeptember 18-ától vehetik fel ezeket az összegeket. A kifizetési terv utolsó szakaszát szeptember 21-ére tervezték. Ekkor bankszámlára és postai úton egyaránt folyósítják a nevelő szülői elhelyezési támogatást, a HIV betegek havi élelmezési támogatását, valamint a tuberkulózis